0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, aki most jön. Az Ed Sheeran, aki elfelejtett az egyik oldtimerére biztosítást kötni, pont a héten pörgött ki ennek a már bíróságra került ügye, és összesen több mint 1000 font, amiben ez pluszban fájt neki. Hát azt mondta, hogy azért nem volt olyan a biztosítás, mert restaurálják, de ez nem hatotta meg a bírót. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk meg, ehhez hasonló érdekességeket is lehet találni. Ed Sheeran, Azizám, ahogy ígértem, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Joel Corey, aki 21 éves volt, amikor Shakirának a Waka Waka-ja meghódította az egész világot a foci VB betétdala 2010-ben egyébként, ha valaki az évszámot keresné. Hát azóta eltelt újabb 16 év, Joel Corey egy csomó nagy kedvencet készített Shakira is, meg közben egy újabb hivatalos VB dalt, ami tényleg gigasláger. Shakira, die, die, ezt indítom a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fesztivál szezon, pedig távolról sem ért véget. Előttünk van még a Strandfesztivál, meg a Szegedi Ifjúsági Napok. Mind a kettőn ott leszünk, a jövő hét pedig konkrétan a Strandról szól, ahol már szerdán felállítjuk a színpadunkat, és elkezdjük az elképesztő buli sorozatot a diszkós ittel egyébként. Az igazi mai slágerek ott is pörögnek, meg én is hozom a legújabbakat. Most Kámrától választottam. Ez a

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát, akár buli, akár meló, akár vezetés. Kitartást! A nagy kedvenceket intézem, elsőként Tóth Abigail Exen Sugar Daddy. De ez tényleg csak a kezdés, megállás nélkül indítom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Robert széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan mondják, hogy minden idők együttműködése és duettje ez. Hát, ha nem is a, de az egyik, az tuti, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Jó kezdés volt, és legalább ilyen jó a folytatás is, hát ekkorára még azért nem nőtt Louis meg David Puentes, de egy elképesztően nagy aktuális slágert azért összehoztak. Ezt én ítom a Golden Summer-t a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek újra elég komoly konfliktusa van Donald Trump-pal, akinek a csapata több posztban a TikTokon felhasználta az ő dalait, természetesen mindenféle engedélye nélkül, és hát egyébként sincs túl, hát hogy mondjam, kifinomult viszony kettejük között, idézőjelbe tévesebb lenne ez igaz, szóval hát nem vette ezt jó néven és komoly perekkel fenyeget. Taylor Swift, akinek itt az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy fesztivál kedvenc, méghozzá egy hazai fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, és a fesztivál szezon természetesen még nem ért véget. Jövő héten a Strand Fesztiválon bulizhatunk közösen, ahol természetesen ott lesz a Rádió Stage és az összes Rádió 1 DJ, vagyis az ország legjobb DJ-i. Mondom az első nap line-upját, a szerdai nap a diszkós ittel indít, aztán Lotfi Begi, Pomex, Jamina, Christopher, DJ Meskerviki, Newik és Jauri, aki pörgeti az igazi mai slágereket, és ez még csak az első nap. Most viszont én pörgetem ezeket egymás után, és a nyár egyik nagy favoritját, az a Malex Kedzsi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Viki újdonsága, One Kiss, J-Lo és David Guetta párosa, Save Me Tonight, vagy Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion. A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közzé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a dal meg, hát akárhova megyünk nyaralni most, akárhova bulizunk, tudja, hogy pörög, szenzációs. És ugyanilyen szenzációs a folytatási is, az egész órában hozom az ilyen nagy kedvenceket. Most egy nagy klasszikust választottam, Alan Walkertől, Leo Maxtől, az Ölom Part 2 a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Jennifer Lopez-zel folytatom, aki elárult, hogy szerintem mitől tökéletes egy férfi. Tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem az autója, nem a magángépe, bár az sem rossz, tette hozzá mosolyogva, hanem az, ami igazán sokat jelent, hogyha egy férfi odafigyel, beveti az ágyat, akár elmosogat, vagy ha fáradt vagy, akkor próbál vele foglalkozni, szóval odafigyel rád. Ez az igazán fontos, erre figyeljetek, tanácsolta Jennifer Lopez. Na, és hát miközben pörögnek az ilyen életmód tanácsok az énekesnőtől, azért itt az igazi mai slágere is, David Guettával, J-Lo, Save Me Tonight, az egyik legújabb, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió Estage-el az ország legjobb DJ-i ott lesznek, és megint bebizonyítjuk, hogy mi tudjuk a legnagyobb bulikat csinálni. Azt pedig folyamatosan bizonyítjuk, hogy mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyári szünetet tart a Demencia Információs Pont. Vízpótlással óvják az élővilágot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyári szünetet tart a Demencia Információs Pont. Mint azt Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, a tanácsadó pont legközelebb szeptember 7-én várja a látogatókat. Hozzátette, addig a közösségi oldalon osztanak meg hasznos információkat az érdeklődőkkel.
3: Láttuk azt, hogy azért a nyár elején egy kicsit az érdeklődési görbe az alább hagyott. Ez egyébként jellemző szokott lenni minden ügyintézés kapcsán, úgyhogy egy hónapos szünetet tartunk. Rendkívüli módon júliusnak az utolsó hétfőjén volt egy felfogadásunk, és most szeptember 7-éig viszont szünetelünk, azonban ezzel párhuzamosan elkezdtük a diós, kicsit vicces, ironikus nevű diós oldalnak az újrafejlesztését. Korábban ez nagy sikerrel osztott meg demenciával kapcsolatos posztokat hiteles forrásból, illetve saját posztok is készültek, és úgy döntöttünk, hogy ebben az egy hónapos időszakban heti egy-két poszttal igyekszünk az érdeklődést fenntartani és a rászorulókat tájékoztatni. És a legközelebbi adásban pedig már arról is beszélni tudok, hogy milyen előkészületek zajlanak ahhoz, hogy Sopronban a demenciához kapcsolódó eddig is jelentős életet egy kicsit újra felpesdítsük, de erről még nem akarok konkrétumokat elárulni, augusztus 17-e ebből a szempontból egy fontos nap lesz.
2: Vízpótlással óvja a soproni és térségbeli erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Az itatás nem kizárólag a vadgazdálkodási szempontból jelentős, nagy és apró vadfajokat érinti. A vízforrásokat számos más erdei élőlény, közöttük védett és fokozottan védett fajok is használják. Az itatók környezetében madarak, kisebb emlősök, hüllők, kétéltűek és különböző rovarfajok egyaránt megjelennek. A társaság munkatársai az itatóhelyeket folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint gondoskodnak azok feltöltéséről. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. A szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Győrmoson Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél, napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás, problémák, migrén, szédülés jelentkezhet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőrfiatalításnak vagy bőrmegújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagénrostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Robert széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1, egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, Tiesto után Ed Sheeran. Ez is egy nagy széria. Egyébként augusztus 16-a van, az Ábrámok, a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Mark Zuckerberg pedig ismét videóval jelentkezett, ilyenkor mindig valami nagyon fontosat, vagy fontosnak tűnőt jelent be. Hát most pont azt, hogy általánosan elérhetővé tenni a mesterséges intelligencia, szuperintelligencia verzióját mindenki számára. Azt mondja, hogy ez alapvető fontosságú, és egy nyílt levelet is közzétett ezzel kapcsolatban, hogy mik a részletek, ha valaki belemerülne a Radio 1.hu megtalálja. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet az igazi mai slágerek között, két olyan, ez a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma is 32 fok, holnap 30 pici esővel, kedden pedig lesz egy pici lehűlés, ilyen 25 fokkal, de aztán szerdától ismét melegszik az idő. Az igazi mai slágerek között pedig Lost Frequencies-zel folytatom, a Bastille, a Head Down, óriási kedvenc, mindjárt indítom a hírek után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közzé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Heck megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méret arányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. No,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakira jön és a Die Die, a dalnak a jogdíjai viszont nem hozzá, sőt nem is a FIFA-hoz folynak be, ugye hivatalosan ez a legutóbbi foci VB betétdala, hanem egy olyan jótékonysági alapítványhoz, ami azért küzd, hogy minden gyerek tudjon sportolni, függetlenül attól, hogy adott esetben mennyi pénze van a családnak, szóval erre fordítják az ebből a dalból befolyó nyereséget, hasznot, jogdíjakat, ami szerintem nagyon menő, meg jó a dal! Shakira, Die Die, ezt indítom a Rádió 1-en!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A fül és a torokgyulladás a leggyakoribb a hőségben. Már készülnek az írószerboltok az iskolakezdésre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fül- és torokgyulladás a két leggyakoribb megbetegedés a hőségben Sopronban és térségében. A Soproni Gyógyközpont fülorgégészeti osztályán a nyáron jelentősen megnő a betegforgalom. A strandolás utáni fertőzések és a túlzásba vitt klímahasználat miatti megbetegedések mindennaposak, mondta a rádiónknak Szentai Judit főorvos.
2: A leggyakoribb a külső hallójára gyulladás, ugye ezt strandon, medencébe, uszodába kapjuk el, fellazul a hallójára az uszoda vizétől, bizonyos kórokozók megtámadják a fület, ez lehet gombás vagy bakteriális, a tünetek fülfolyás, fülfájdalom, bedugul a füle, igazából ezekkel járnak, beszükül a hallójárat. Ilyenkor el kell jönni vagy házi orvoshoz, vagy fülorgégészhez, mert ezt kezelni kell. Antibiotikumos fülcseppel sajnos, amit a patikába lehet recept nélkül kapni fülcseppet, az csak fájdalomcsillapító. Tehát igazából az annyit ér, mint hogyha beveszünk egy fájdalomcsillapítót, úgyhogy szájon keresztül.
1: A soproni és térségbeli írószerboltok is készülnek már a tanévre. Az üzletek jelentős forgalomnövekedésre számítanak a következő napokban. Kanner Mónika, az egyik soproni írószerbolt tulajdonosa szerint a kínálat ilyenkor nagyon széles, hogy minden korosztály megtalálja a tanuláshoz szükséges eszközöket.
3: A héten már érezzük, hogy készülnek az iskolára, mind az anyukák, mind a gyerekek, és a korábbi évek tapasztalatai szerint idén kicsit előbb megkezdődött a szezon. A listán benne vannak a füzetek, a ceruzák, milyen minőségű legyen, a kisiskolásoknak a matematikai dobozba, a számolókorongtól számolópálcikáig, kis tükörig minden.
1: Augusztus 17-én hétfőn kezdi meg a felkészülést a Sopron Basket női kosárlabda csapata. A klub játékosai a válogatott kötelezettségeik függvényében folyamatosan kapcsolódnak be a munkába, ahogy augusztus végéig a légiósok is megérkeznek Sopronba. Az első felkészülési mérkőzésre a tervek szerint szeptember elején kerül sor.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél, napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás, problémák, migrén, szédülés jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 6 óra után 6 perccel szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy hozok egy igazi kis nyári ritmust most, mindjárt az óra elejére. Hát ugye, az időjárás is indokolja meg, hát az, hogy augusztus közepén vagyunk. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma jön, aki pedig üzenne a számú nulla.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Kamrát pedig új zenei fejezetet nyitott a saját karrierében a legújabb dalával Lasso Burrell. A Rádió 1.hu-n egyébként ott van, meg lehet hallgatni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszik. 0620 311 111, ide jöhetnek a vélemények. Amit pedig tudunk, hogy mindenkinek tetszik Kamrától, az a Be Mine. Ezért a hírek után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiegyensúlyozott marad az albérletpiac térségünkben. Újszülött viperát találtak a Hanságban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kiegyensúlyozott marad az albérlet piac nyáron is Sopron térségében. A magas kollégiumi férőhelyszám miatt az egyetemisták kevesebben keresnek kiadó ingatlan, mint más városokban. Németh Zoltán, az Otthoncentrum értékesítési vezetője szerint nem tapasztalható kiugrás ezen a piacon.
2: Igazából a Soproni Egyetem abban kellemes helyzetben van, hogy az egyetemi létszámhoz képest a kollégiumi férőhelyek száma viszonylag magas. Ezért az első évesek elég jó arányban kapnak kollégiumot, ennek megfelelően kevesebben keresnek. Albérletet. Tehát az a nagy albérlet vadászat, ami mondjuk Budapesten vagy egyéb városokban, Szegeden, Debrecenben előfordul, ez itt Sopronban nem jellemző. Itt ugyanolyan kiegyensúlyozott a piac július-augusztusban is, mint az egész évben, tehát nem az egyetemisták pörgetik ezt a piacot.
1: Újszülött viperát találtak a Hanságban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kutatói mindössze 3,3 g súlyú hímet a későbbi azonosításhoz szükséges adatok rögzítése után a megtalálás helyén rögtön szabadon engedték. A rákosi viperák augusztusban hozzák világra utódjaikat, a legtöbb hüllőtől eltérően nem tojásból, hanem egy vékony, hártyaszerű burokból bújnak ki a mindössze arasznyi nagyságú kis viperák. Még várják a jelentkezéseket a Soproni Patent Kupa kispályás labdarúgó tornára. Kósa István, a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, hogy az ország minden tájáról regisztráltak már csapatok, de várják még a helyi társaságok jelentkezését.
3: Már most az ország minden tájékáról érkeztek nevezések, úgyhogy én külön fölhívnám most a soproni csapatok figyelmét arra, hogy kiváló lehetőség van most, hogy összemérjék tudásukat az ország más táján fotballozó kispályás csapatokkal, és érdekességként méressék meg magukat, ez egy felhívás, hogy jelentkezzenek a soproni csapatok is.
1: A jelentkezés részleteiről további információk olvashatók a Sopronvárosi Szabadidősport Szövetség közösségi oldalán.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás, problémák, migrén, szédülés jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdán pedig újra egy fesztivál, természetesen Rádió 1-el, a Strand, ahol lesz Rádió Stage, a szerdai line-up pedig este 8-kor startul a diszkós itt-el, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Nyújik és Gyaudi a lemezjátszók mögött. Elképesztően nagyot bulizunk majd. Addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slágerek, sőt a nyár egyik nagy kedvenc, amit választottam most, Alex Kedzsitől. Ez a Bambolé a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 8 órától megint startol a műsor a hét legjobb pillanataival, a következő órát pedig Taylor Swift indítja. A nagy kedvet az Opel Light, pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen, szép reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg gyerekek, kerítés csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
4: Annyi út áll előttünk. Van, már rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való.
5: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
6: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
7: Made in Hungary, augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar estel vár a Kaszinó Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások, és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
8: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap, a fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
9: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
10: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
11: Lehet is.
10: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
11: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
10: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
12: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
13: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
1: Reklámot hallottak.
2: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Nyári szünetet tart a Demencia Információs Pont. Vízpótlással óvják az élővilágot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyári szünetet tart a Demencia Információs Pont. Mint azt, Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, a tanácsadó pont legközelebb szeptember 7-én várja a látogatókat. Hozzátette, addig a közösségi oldalon osztanak meg hasznos információkat az érdeklődőkkel.
15: Láttuk azt, hogy azért a nyár elején egy kicsit az érdeklődési görbe az alább hagyott. Ez egyébként jellemző szokott lenni minden ügyintézés kapcsán, úgyhogy egy hónapos szünetet tartunk. Rendkívüli módon júliusnak az utolsó hétfőjén volt egy felfogadásunk, és most szeptember.

0: december 7-éig viszont szünetelünk, azonban ezzel párhuzamosan elkezdtük a diós, kicsit vicces, ironikus nevű diós oldalnak az újrafejlesztését. Korábban ez nagy sikerrel osztott meg demenciával kapcsolatos posztokat hiteles forrásból, illetve saját posztok is készültek, és úgy döntöttünk, hogy ebben az egy hónapos időszakban heti 1-2 poszttal igyekszünk az érdeklődést fenntartani és a rászorulókat tájékoztatni. És a legközelebbi adásban pedig már arról is beszélni tudok, hogy milyen előkészületek zajlanak ahhoz, hogy Sopronban a demenciához kapcsolódó eddig is jelentős életet egy kicsit újra felpesdítsük, de erről még nem akarok konkrétumokat elárulni, augusztus 17-e ebből a szempontból egy fontos nap lesz.
1: Vízpótlással óvja a soproni és térségbeli erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Az itatás nem kizárólag a vadgazdálkodási szempontból jelentős, nagy és apró vadfajokat érinti. A vízforrásokat számos más erdei élővény, közöttük védett és fokozottan védett fajok is használják. Az itatók környezetében madarak, kisebb emlősök, hüllők, kétéltűek és különböző rovarfajok egyaránt megjelennek. A társaság munkatársai az itatóhelyeket folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint gondoskodnak azok feltöltéséről. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. A szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Győrmoson, Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma is a napsütésre lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél, napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás, problémák, migrén, szédülés jelentkezhet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermegy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy picivel 7 óra után járunk, én pedig Kájgóval folytatom, aki gyerekkorában rengeteget utazott, nagyon sok helyen élt, az apukája ugyanis a haditengerészetnél dolgozott, és többek között Japánban, Dél-Koreában, meg persze Szingapurban is éltek egy ideig, és azt mondja, hogy ez is nagyon nagy hatással volt a zenéjére. Hát, meg nyilván a norvég gyökerek. Az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ő pedig Jennifer Lopez, aki a hetet Európában, egészen pontosan Olaszországban töltötte az Iker fiaival, mert hogy hamarosan egyetemre mennek, és gondolták, előtte csinálnak egy nagy közös kirándulást, egy trippet, és hát pont Európában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A fül és a torok gyulladása leggyakoribb a hőségben. Már készülnek az írószerboltok az iskola kezdésre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fül- és torokgyulladása a két leggyakoribb megbetegedés a hőségben Sopronban és térségében. A Soproni Gyógyközpont fülorgégészeti osztályán a nyáron jelentősen megnő a betegforgalom. A strandolás utáni fertőzések és a túlzásba vitt klímahasználat miatti megbetegedések mindennaposak, mondta a rádiónknak Szentai Judit főorvos.
2: A leggyakoribb a külső hallójára gyulladás, ugye ezt strandon, medencébe, uszodába kapjuk el, fellazul a hallójára az uszoda vizétől, bizonyos kórokozók megtámadják a fület, ez lehet gombás vagy bakteriális, a tünetek fülfolyás, fülfájdalom, bedugul a füle, igazából ezekkel járnak, beszükül a hallójárat. Ilyenkor el kell jönni vagy házi orvoshoz, vagy fülorgégészhez, mert ezt kezelni kell, antibiotikumos fülcseppel, sajnos, amit a patikába lehet recept nélkül kapni fülcseppet, az csak fájdalomcsillapító. Tehát igazából az annyi tér, mint hogyha beveszünk egy fájdalomcsillapítót, úgyhogy szájon keresztül.
1: A soproni és térségbeli írószerboltok is készülnek már a tanévre. Az üzletek jelentős forgalomnövekedésre számítanak a következő napokban. Kanner Mónika, az egyik soproni írószerbolt tulajdonosa szerint a kínálat ilyenkor nagyon széles, hogy minden korosztály megtalálja a tanuláshoz szükséges eszközöket.
3: A héten már érezzük, hogy készülnek az iskolára, mind az anyukák, mind a gyerekek, és a korábbi évek tapasztalatai szerint idén kicsit előbb megkezdődött a szezon. A listán benne vannak a füzetek, a ceruzák, milyen minőségű legyen, a kisiskolásoknak a matematikai dobozba, a számolókorongtól számolópálcikáig, kis tükörig minden.
1: Augusztus 17-én hétfőn kezdi meg a felkészülést a Sopron Basket női kosárlabda csapata. A klub játékosai a válogatott kötelezettségeik függvényében folyamatosan kapcsolódnak be a munkába, ahogy augusztus végéig a légiósok is megérkeznek Sopronba. Az első felkészülési mérkőzésre a tervek szerint szeptember elején kerül sor.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél, napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, migrén szédülés jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Idén is megválasztották az ország tortáit, a Bíbor fehér lett Magyarország tortája, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek alkotása, Magyarország cukormentes tortáját pedig Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotta meg, a cukrász csapat a szilvapácska tortájukkal nyert. Ez utóbbi amellett, hogy hozzáadott cukor nélkül készült értelemszerűen, fontos elemként tartalmazza az amatós szilvát, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós hegyei követnek, a bíborfehér pedig, ahogy mondják, a rétegekbe zárt elegancia, amit az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, és emellé van még benne édes ribizli, csokoládi vanília, citrom és liofilizált málna is. Amúgy jól hangzik, sőt, hogy néz ki a Radio1.hu, van róla kép is egyébként, Balázsék a héten már kóstolták is, jövő héten pedig bárki megkóstolhatja, általában ezek egész jól szoktak sikerülni, és hát ahogy kinéz, szerintem idén is elég jól sikerült. Iva Max jön, az igazi mai sláger a Kings and Queens itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor ő

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és önnek Balázsik viszont. Én mivel készültem még? Óriási kedvenc. A Swiss Disco Rehab-bel szemfeldel az a Sleep Tonight. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Ha a probléma a dugulás,
8: a kék-fehér autó a megoldás.
7: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
8: 0630 24 24 024.
9: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpontegyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
10: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
11: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
12: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Plus Band és az Osszia. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
13: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
14: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
15: Költözne? Hova? Lignova!
16: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
17: Triton Life Iqva Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Iqva Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
18: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
19: Lehet is.
18: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
19: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
18: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
20: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
21: Új nyitvatartás a Soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütyköldé, Sopron, Győri út 50/J.
0: Reklámot hallottak.
6: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Kiegyensúlyozott marad az albérlet piac térségünkben. Újszülött viperát találtak a Hanságban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kiegyensúlyozott marad az albérlet piac nyáron is Sopron térségében.

0: A magas kollégiumi férőhelyszám miatt az egyetemisták kevesebben keresnek kiadó ingatlant, mint más városokban. Németh Zoltán, az Otthoncentrum értékesítési vezetője szerint nem tapasztalható kiugrás ezen a piacon.
1: Igazából a Soproni Egyetem abban kellemes helyzetben van, hogy az egyetemi létszámhoz képest a kollégiumi férőhelyek száma viszonylag magas. Ezért az első évesek elég jó arányban kapnak kollégiumot, ennek megfelelően kevesebben keresnek albérletet. Tehát az a nagy albérlet vadászat, ami mondjuk Budapesten vagy egyéb városokban, Szegeden, Debrecenben előfordul, ez itt Sopronban nem jellemző. Itt ugyanolyan kiegyensúlyozott a piac július-augusztusban is, mint az egész évben, tehát nem az egyetemisták pörgetik ezt a piacot.
0: Újszülött viperát találtak a Honságban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kutatói mindössze 3,3 g súlyú hímet a későbbi azonosításhoz szükséges adatok rögzítése után a megtalálás helyén rögtön szabadon engedték. A rákosi viperák augusztusban hozzák világra utódjaikat, a legtöbb hüllőtől eltérően nem tojásból, hanem egy vékony, hártyaszerű burokból bújnak ki a mindössze arasznyi nagyságú kis viperák. Még várják a jelentkezéseket a Soproni Patent Kupa kispályás labdarúgó tornára. Kósa István, a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség elnöke rádiónknak elmondta, hogy az ország minden tájáról regisztráltak már csapatok, de várják még a helyi társaságok jelentkezését.
2: Már most az ország minden tájékáról érkeztek nevezések, úgyhogy én külön fölhívnám most a soproni csapatok figyelmét arra, hogy kiváló lehetőség van most, hogy összemérjék tudásukat az ország más táján fotballozó kispályás csapatokkal, és érdekességként méressék meg magukat, ez egy felhívás, hogy jelentkezzenek a soproni csapatok is.
0: A jelentkezés részleteiről további információk olvashatók a Sopronvárosi Szabadidősport Szövetség közösségi oldalán.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
0: Ma is a napsütésre lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, migrén szédülés jelentkezhet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: A gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
6: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét?
5: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
6: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
5: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja, jó,
6: de,
5: anonim,
6: de az
5: anonim.
6: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
5: Nem, a hír az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
7: Ő bárkiden játszik.
5: Ja. Egy anonim alkoholistát
7: is. Most miért nem mehet el oda, úgyhogy te vasállarcos?
6: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
5: teljesen
6: gyűlés?
5: Olyan.
6: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset?
7: Nem, ott nem így működik.
6: Alkoholproblémáival.
7: Ott úgy, hogy bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
5: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
7: Igen.
6: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
7: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
5: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
7: Igen, minden nap iszom, minden nap bérmálok, nem tudom, mi történik, milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most ha abban a helyzetben nem hiszem érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futna össze vele, hogy oké, de hogy...
5: Értjük, te is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy korty alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
7: Angela volt... nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
5: Na jó, hát tudod, hogy most hát, mondtok rólunk mindent.
7: Ti nők.
5: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj. Ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
7: Híres utolsó mondatok.
6: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
7: Én a saját diétáláson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat.
6: Tehát, hogy...
5: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
7: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történik meg ez a kis mennyiség.
6: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
7: Hogy nem tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy... Mégis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
6: Megérdemlem.
7: Hát, mi
5: persze,
7: jól lehet.
5: Kicsit megérdemlem, de ez
7: visszaesés, nem? Nem csak, megérdemlem, hanem, hogy így, tudod, hogy ez így nem zökkent ki, hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Ezt nem másnap is úgy determináltan kiítom ezt a fiókot.
5: És
7: becsúszik 5000 plusz kalóriát. És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
5: Bizony, az kemény tud lenni.
7: Tehát ugyan, ez a legdurvább.
5: Na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
7: Ez önhazugságnak.
5: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
7: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
5: Nem, 1. Egy.
7: Egy éve van így?
5: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden
7: de
5: nap tudom, bepiázott.
7: Minket, és ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt-e, hogy berúgott mondjuk?
5: Hát, ezt nem mondta az interjúban.
7: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
5: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
5: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
8: Hát itt szoktak általában a problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesés tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerd én ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
5: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
8: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért meghívunk ez az amelés, ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt,
5: jó,
8: gin tonic
5: áron. Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
8: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztára lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárra, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárra, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
5: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
8: És akkor megint van. Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jó feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szívszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
5: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
8: Becsléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig a financiát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy helyel közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
6: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
5: beraknak,
6: akkor ha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező... Ez
8: létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirán nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy deciportról, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporas szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráhívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
7: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
5: Nem tudsz ilyet.
7: Amikor az ember csak kalória deficitbe, akkor összeesik valahol, nincs
8: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szaniolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az emberből.
5: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
8: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor úgy az ember elindul mondjuk a konyhába. Gábor vagyok, 66 éves, csokoládéfüggő.
7: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket.
8: Igen, igen.
7: Szia, Gábor!
5: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
8: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le. Nem az, ami lelep csúnya Magyarországgal
7: írva. De hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De hát nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
8: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy eremáról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandi.
5: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
8: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátrium hiány, és a por, és itt tovább, és itt tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
7: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szemben nézem magával.
8: Hányszor találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
5: Igen, utána már nem érdekli. Vitatkozni.
7: Jözzed, Gábor, én is kint voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így a furán vagyok, és néztem, 140-es volt a pulzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én azt
8: Abszolút igen. Mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember. Ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek. És
5: hát csak ezen most jól lovagolni, te meg. Is tudod. Igen. Ne igen, zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen vagy ugye, kettő.
8: Akkor
5: persze.
8: Vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
5: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
8: Hát persze, és ezt elolvassák is, ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
5: Nem, ez egyáltalán nem
8: jó. Mert a Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berugik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
7: Nagyon fontos üzenet.
5: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
7: Találkozunk a Szigeten délután.

0: jók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyári szünetet tart a Demencia Információs Pont. Vízpótlással óvják az élővilágot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nyári szünetet tart a Demencia Információs Pont. Mint azt, Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, a tanácsadó pont legközelebb szeptember 7-én várja a látogatókat. Hozzátette, addig a közösségi oldalon osztanak meg hasznos információkat az érdeklődőkkel.
2: Láttuk azt, hogy azért a nyár elején egy kicsit az érdeklődési görbe az alább hagyott. Ez egyébként jellemző szokott lenni minden ügyintézés kapcsán, úgyhogy egy hónapos szünetet tartunk. Rendkívüli módon júliusnak az utolsó hétfőjén volt egy felfogadásunk, és most szeptember 7-éig viszont szünetelünk, azonban ezzel párhuzamosan elkezdtük a diós, kicsit vicces, ironikus nevű diós oldalnak az újrafejlesztését. Korábban ez nagy sikerrel osztott meg demenciával kapcsolatos posztokat hiteles forrásból, illetve saját posztok is készültek, és úgy döntöttünk, hogy ebben az egy hónapos időszakban heti egy-két poszttal igyekszünk az érdeklődést fenntartani és a rászorulókat tájékoztatni. És a legközelebbi adásban pedig már arról is beszélni tudok, hogy milyen előkészületek zajlanak ahhoz, hogy Sopronban a demenciához kapcsolódó eddig is jelentős életet egy kicsit újra felpesdítsük, de erről még nem akarok konkrétumokat elárulni, augusztus 17-e ebből a szempontból egy fontos nap lesz.
1: Vízpótlással óvja a soproni és térségbeli erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Az itatás nem kizárólag a vadgazdálkodási szempontból jelentős, nagy és apró vadfajokat érinti. A vízforrásokat számos más erdei élőlény, közöttük védett és fokozottan védett fajok is használják. Az itatók környezetében madarak, kisebb emlősök, hüllők, kétéltűek és különböző rovarfajok egyaránt megjelennek. A társaság munkatársai az itatóhelyeket folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint gondoskodnak azok feltöltéséről. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. A szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Győrmoson Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, migrén szédülés jelentkezhet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
6: Ez össze, hát de micsoda történet a Georgina története.
5: De mi már régóta együtt vannak, hát mi történik itt?
6: Mi volt, ő szobalány volt?
5: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
6: Eladó.
5: Tényleg. Egy Gucciba.
6: Gucciba is bement egy Guccit venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
5: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilvánvalószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
6: Két kiflit, meg egy kefir.
5: Két vajazsömlét, 30-dek a Parizsert, meg egy kockasajtot, és húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki az üveg, visszavártam végül, aztán eljegyezte Georginát, hát 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
6: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
5: Esküvő, lagzi. Itt nagy esküvő volt.
7: Lagzi.
5: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát van Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
6: Na, hát várjál, ugye a
7: Margit-sziget.
5: Nagy... Margit-sziget, jó, igen, te makót.
6: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
5: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos
6: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
5: Látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik, nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
7: Szerintem hátsó kert.
5: Hátsó kert.
7: otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
5: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
7: nem,
5: arra
7: nem
5: gondolsz?
7: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
5: Sajtó kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
7: akkor
5: jöttek.
7: Akkor nincs ugye sok nekik.
5: Igen,
7: elfértek.
5: Én nem tudom, te hol csinálnál? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
6: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
5: Egyébként az nem rossz.
7: Párizs?
5: Párizs nem rossz ötlet.
6: A Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy Uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
5: Lezáratod?
6: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
7: Bekened májkrimmel?
6: Májkrimmel, föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
5: Nem rossz.
6: Na?
5: Nem rossz.
7: Szerintem béna.
6: Akkor,
7: de csak akkor azért, mert
6: mondja.
7: Feri mondta.
6: Akkor mondja egy
7: szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
5: Levettek, elmentek a víz alá.
7: Lementek,
6: egy ilyen
7: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével, és akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék, és ott volt a blogz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
5: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
7: Csepe?
5: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott meg vagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
6: Várjál még.
5: Jó, na tessék. Oké. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
7: jó.
5: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
7: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engednek be? Tessék, nem kézenfekvő?
6: Hát az igen, de
5: annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
7: nem... Még nem elfér egy, még egy.
5: Hát igen, oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
6: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
5: Vegas, van. Tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
6: Viszont
7: kis bolygó, amire felmehettek.
5: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jönni. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
7: De biztos nem otthon voltam úgy.
5: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
6: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
5: 60 puszta? Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
8: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaszkalisz, azt hiszem, jól mondom.
5: Ez a Cristiano se a régi. Elzöcsögtek valami kis barkasszal az óceánhoz, Lisszabonból.
8: Így van.
5: Fölállította a két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
6: És aztán ment mindenki haza a végén.
5: Hát ez nem Ronaldóra val.
7: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogadat. Most így érted? Nem?
5: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
7: De a babót azt kizártak akkor?
5: Tessék?
7: Babót?
6: Baboti fesztiválon.
5: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
6: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
5: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
6: Figyelj,
5: nem csinálhatod máshogy.
6: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
5: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
6: A párakapuból értett pezsgő jön, nem víz.
7: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szert a táska ugye feldobni. Tehát amikor megérkezünk, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az utcában, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
5: Azt el tudom képzelni. Próbálom
7: meg egyszerűen Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
5: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy tengeren. Betítés. Tengeren jöttek.
6: Én tengeren jönnék.
5: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz ne, el egy kis kápolna.
7: Lóháton jöttek.
5: Hátulján. És
7: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegű, amivel meghozzák.
5: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magáhelikopterünk van, gépünk van, már minden megéltünk.
7: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
5: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
6: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostár, egy ilyen.
5: Meg a szokás, várjuk a pénzrakást, ez biztos van egyébként. Valahol hátul a rakonca jött, zongorázik.
6: Zongorázik, megy a táj, vonatozás.
5: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. Éjjájós képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
6: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
5: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
6: Elvesz mi?
5: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
7: Hát, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
5: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, meg tudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tudod adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láb, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
6: És fontos információ, hogy 14-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
5: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért
6: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
7: Hát itt ő volt az dekázgatott.
6: De nem, egy, hát egy énekes, tudod.
7: Dekázgatott egy kicsit.
6: Nem, hát elhívják itt, amit a Rihannát.
5: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Valaki azért...
7: Ez ilyen Dündi duó szituáció.
5: Igen, azt gondolom.
7: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
5: Átul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
7: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen Dündi duó, biztos vagyok benne.
5: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem...
7: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
5: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emilián.
6: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
5: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elmész, oda ingyen mész.
6: Szerintem igen.
5: Tehát főleg a Ross Stewart is azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret. Akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
7: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
5: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
6: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
5: Igen. És ezt Szotyi pucolás szájban.
6: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. Okay. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
5: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, igen, mi? Igen. Aha.
6: Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépés.
5: De mikor te vagy Tom Jones, azt mondja, hogy gyere, figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kell néd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
7: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
5: Tehát azt mondta, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
7: Szerintem az esküvel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
5: Akkor ön, igen. Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az ő napja, igen, kell, hogy legyen, nem?
6: A férfiak akarják.
5: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg... Nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
7: Egy kis dezodorant, mert is. Felkopsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
5: Igen, beskipezed a hónod alját, fölveszem valamit is.
6: Érettségi öltön, jó, még mehetünk.
5: Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen, igen, igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
6: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
5: Ez egy jó kérdés.
6: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát... biztos, egyébként... hogy oda van, hogy nem kérünk semmi. Na, de valamit csak viszel.
7: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere, nézd ma. Ezt nem hiszed, de mit vesz? Ezek nem mit veszünk? Mit veszünk?
6: De mit veszel?
5: Ott ez vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész eskü az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
6: Na?
5: Na?
6: Na?
5: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
6: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
5: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
6: Biztos örül. Ne?
5: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
6: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
5: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
6: Nem tudom, és egy Pelém ezt kap, annak csak örül.
5: Igen, egy ajándék világbajnoki trófea másolat. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
6: sikerült,
5: neked.
6: Tessék.
5: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
7: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
6: babetát. Igen, babetá. Most már állam, mindig bevált. Köszönöm.
7: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
5: De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott a formát.
7: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk, és beképzeltek, úgyhogy az azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
6: Kell lennie.
7: Ez így van. Tehát az, ne add már lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
5: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
7: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az így.
5: Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
7: Nem biztos, hogy oda kocsantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
5: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
7: Rodrigo?
5: Vannak.
7: Rodrigo?
5: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
7: Rodrigo mit hozottam a házasságban?
5: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliseikóra, az tud illen. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Faliseikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
7: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
5: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
7: Nem. Hát valami, amit tud így...
5: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
7: Én lefestetném őt az abban az állapotában, akkor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
5: Igen, milyen fogai voltak.
6: Van már egy szobor róla.
7: Igen, oda, azt a szobrot azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
5: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most, hogy nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosógép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőn kaparós sors, és szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
6: Sem, nem. Miért
5: Sutyó
6: nem,
5: vagy?
7: Nem, nagy ölelés.
5: Ide, kibújjunk ide. Igen, na, ki jön ide. Egy óriási ölelés.
7: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
5: amit tudod, te szavalsz el.
7: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, ha túl vagytok az első fogáson, te meg...
5: Na most az én ajándékom jön.
7: Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedet, amikor olyan a vége a versen, mint ha valami perverz dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg
5: igen,
7: van ez.
5: Igen,
7: az
5: jaj, nagyon
7: rossz. Megmutatja az aranykának a pitában voltak. Tudod, ez, meg vannak
5: a rím kellemetlen.
7: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
5: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet
7: álmodat. Igen, és akkor igen.
5: Sülná Ronaldo, vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, ők kötnek?
6: Biztos.
5: Biztos valami.
7: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
5: Le van ott minden.
6: Irgalmatlan vagyunk van.
5: Már valószínűleg megkötik, igen. Mögkislányka nemre jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
7: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes, ilyen jutalmazási rendszer van, de motivációs.
5: Hogy?
7: Tehát például, hogyha szülsz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szülsz egy fiút és egy lent, akkor erre
5: ne
7: és erre.
5: Csinál.
7: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
5: benne voltak a pontok.
7: És kellett szülni a két gyereket, hogy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
6: Mert elkerít, tele van lóvéval.
7: Hát jó, de nem.
6: Ja,
7: jó,
6: de annyira hát nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
5: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
7: De ugye, nem
6: egy kisebb bíznés? Tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
5: Igen, $5000, igen. Ablak tisztítás, $3000.
7: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
5: Megfotozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
7: A gurtnikat visszarakja a helyére.
5: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de
7: azt így van, hát így van, hát racionális meg kell maradni.
6: Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
7: Hát így van, így van.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: ajtók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, inkpólók, lemvászoningek, rövidnadrágok, lemvászonzakó nadrágszettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készletereig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
9: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
10: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van.
11: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
8: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
12: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap, a fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
13: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
14: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele! Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával! Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen! Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon! Biztonság és elegancia egy ablakban! Homagablak Kft.
15: Kedves vendégeim! A Gino cukrászda augusztus 19-én bezárja kapuit. Köszönöm a több évtizedes bizalmat és szeretetet. Augusztus 19-ig még várlak benneteket egy finom süteményre, kávéra, vagy egy kellemes reggelire. Gyertek el, és búcsúzzunk együtt. Gino cukrászda, aminek a történetét együtt írtuk. Várlak, Gino.
16: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
17: Lehet is.
16: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
17: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
16: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
18: Walter Audi Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.

0: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
1: Reklámot hallottak.
2: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A fül és a torok gyulladása leggyakoribb a hőségben. Már készülnek az írószerboltok az iskola kezdésre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fül- és torokgyulladása a két leggyakoribb megbetegedés a hőségben Sopronban és térségében. A Soproni Gyógyközpont fülorgégészeti osztályán a nyáron jelentősen megnő a betegforgalom. A strandolás utáni fertőzések és a túlzásba vitt klímahasználat miatti megbetegedések mindennaposak, mondta a rádiónknak Szentai Judit főorvos.
4: A leggyakoribb a külső hallójára gyulladás, ugye ezt strandon, medencébe, uszodába kapjuk el, fellazul a hallójára az uszoda vizétől, bizonyos kórokozók megtámadják a fület, ez lehet gombás vagy bakteriális, a tünetek fülfolyás, fülfájdalom, bedugul a füle, igazából ezekkel járnak, beszükül a hallójárat. Ilyenkor el kell jönni vagy házi orvoshoz, vagy fülorgégészhez, mert ezt kezelni kell, antibiotikumos fülcseppel, sajnos, amit a patikába lehet recept nélkül kapni fülcseppet, az csak fájdalomcsillapító. Tehát igazából az annyi tér, mint hogyha beveszünk egy fájdalomcsillapítót, úgyhogy szájon keresztül.
3: A soproni és térségbeli írószerboltok is készülnek már a tanévre. Az üzletek jelentős forgalomnövekedésre számítanak a következő napokban. Kanner Mónika, az egyik soproni írószerbolt tulajdonosa szerint a kínálat ilyenkor nagyon széles, hogy minden korosztály megtalálja a tanuláshoz szükséges eszközöket.
5: A héten már érezzük, hogy készülnek az iskolára, mind az anyukák, mind a gyerekek, és a korábbi évek tapasztalatai szerint idén kicsit előbb megkezdődött a szezon. A listán benne vannak a füzetek, a ceruzák, milyen minőségű legyen, a kisiskolásoknak a matematikai dobozba, a számolókorongtól számolópálcikáig, kis tükörig minden.
3: Augusztus 17-én hétfőn kezdi meg a felkészülést a Sopron Basket női kosárlabda csapata. A klub játékosai a válogatott kötelezettségeik függvényében folyamatosan kapcsolódnak be a munkába, ahogy augusztus végéig a légiósok is megérkeznek Sopronba. Az első felkészülési mérkőzésre a tervek szerint szeptember elején kerül sor.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél, napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, migrén szédülés jelentkezhet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
7: Mi van ezzel a Trumppal? Hallottátok, hogy mi történt?
8: Óriási a sztori.
7: Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
8: Baráti vagy? Megbeszélés.
7: Baráti megbeszélés volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. Most ez a fenyegetés, tudom, hogy hogy zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
8: Igen, kit hívsz föl, kit ha hív? Meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
7: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
9: Ez van egy ilyen,
8: hogy fenyegetés,
7: citronmail.com.
9: Igen.
7: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkosszolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
10: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
7: Így, ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
8: Tehát a család se tudta?
7: Senki nem tudta állítólag. És ez
10: milyen fenyegetés akkor?
7: De nem a fenyegetés, hogy tudtak, hanem lehoznak.
8: Most sem merték elmondani senkinek.
7: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
10: Megérdemelted? Annyira megérdemelted.
7: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
10: Kiszivattyúzták.
7: Nem rossz.
8: Csőposta.
7: Hova teszed Trumpot?
8: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
7: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni egy gépről?
10: A szivattyús kocsi, ami kiszívja a csártamlát a kocsinak az aján.
7: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
10: Büfékocsi?
7: Jó nyomon vagy.
10: Öcsém. A büfékocsi hozták? Abban mi van?
7: Büfékocsi, hát nem tessék hívják. Persze, büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg én Balaton szelettel. Ja. Büfékocsi. Mi az a büfékocsi?
8: Borsoli sör, meg ilyenek.
10: Abban voltak mézes puszedlik. Oda verekták harmadik.
8: Ételszállító kocsiba.
7: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan,
10: de
7: ez a jelenet.
10: Úgy, nem, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett talán guggolnia, abba begugolt, és letolták a izéről.
7: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
10: Ez Leslie Nielsen filmekben?
7: Ez egyértelmű nagy duranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na
10: ki ez a fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
7: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
8: Integet.
7: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
8: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
7: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tud fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
8: fekszik a Trump. Bebújni?
7: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
8: De a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakilni van felszállás közben?
7: De nem is az, de család... Több rostosat elnök úr, több rostosat.
10: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt?
8: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
7: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadsereg.
8: Igen, a török légtérből. Vagy a Iránból elérhető a török légtér.
10: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta meg a
7: ez egész nagyon fura.
10: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen.
7: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
10: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
8: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki
7: gépre. Hogy kiszedtük az elnököt.
8: Igen, hogy nincs rajta az
7: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
8: Akkor nem jó.
7: Tehát az nem jó. Ide valaki ezért, ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De az ilyen sikeres az a hadművelet, akkor utána ezt meg nem mondtad el?
8: Igen, mert
7: az egész sántit.
8: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
7: Igen.
8: Ugye, ami jön le.
10: Azzal fogják kezdeni?
7: Kirövök az ételszállítókat, igen.
10: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
7: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólhat, hogy könyörgöm hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
10: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
7: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleségét. Azért ez így nagyon fura.
8: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak önférel.
10: Őt átvitték egy antáliai ilyen all-inclusive étterembe addig. Hát, tudod,
7: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
8: És például ez előre meg van szervezve?
7: Ja, ezek a jó kérdések.
8: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
7: Szerintem az nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Ételszállító, kocsi, letakarjuk. Tehát ott szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
10: azt
7: tegyük
10: mondják,
7: át máshova.
10: Majkát is így viszik Erdélybe.
7: Anya, hogy nagyon fura lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
10: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd a büfékocsiba feltolni.
7: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szökni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát az iráni légierő, ha fölszállt Törökországba, le tudja szedni az elforfánszolót.
10: Mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
7: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
10: Csak összevesztek az asszonyja.
7: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
10: Nekem ebbe ennyi volt.
8: Én nem utazom veled hazáig.
10: Így van. Aztán átült.
7: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
10: Abdul óvatosan.
7: Hasznos elrakod, Abdul.
10: Mustafa, figyelj ide, Mustafa. Erre gondolsz?
7: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi állakadt a kerék.
8: Vagy
7: érted?
8: Ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
7: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne normálisan tolná. És néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenek tolja.
8: Bocsánat, elnök úr.
7: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
8: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
7: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
10: Szóval, hogy... És olyan megbontottabb ennek a kajákat?
8: Ja, biztos ezben, hogy belevet minden.
7: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit tejszíjabos orral.
8: És alszik.
7: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasán.
10: Az opposszumot.
7: Gesztenyepüré.
10: Emlékeztek arra az opposszumra, kezdett betörni cukrászdában. Én így képzelem az egészet, hogy... hogy minden pudingról le van gyalog a fejtejszíjam. Tudod?
7: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és azt mondják, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, nincs ott a gegelése.
8: Neki mire elmagyarázod?
7: Azért ezt tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
8: Hát nem az, nagy.
7: Azt a sorok között tolják.
8: Hát de ne, nem abba tették bele.
7: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
8: De abban nem fér el. Meg azért, na, a terem nem kicsi.
7: Elnézést, a parfümöt meg a sosmogyorót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
10: Van egy rendelésünk, akkor abban az aranyórából egyet adjon már ki.
7: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Istenem. Nagyon szeretem ezt a hírt.
10: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagyma alatt van Trump. Itt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
7: Igen, szóval azt mondom, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnöki, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és hogy ránéz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
10: A Duty Free kocsiba,
7: a parfümmel együtt, meg a izével, a sosmogyoróval. Ott azért azt már nem tudod annyira
10: komolyan venni. Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel,
7: igen.
10: És akkor utána meg...
7: Ül egy kocsiban gyáván.
10: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
7: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
10: A vizerjáratával.
7: Most az irániak se hülyék. A vizere hozzák, Ankara Budapest
8: felhozzák. Átvitték egy másik reptérre.
7: Átment utána egy másik reptérre.
8: Igen, egy másik reptérre átvitték, és akkor onnan már nem volt gyanús, hogy...
7: És egy sima Isztambul New Yorkba egy menetrendszerintire fölültették, az nem gyanús.
8: De várjál, és lehet, hogy oda is... Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
7: Úgy vitték föl.
8: És egyszer csak az utazó közönség között kiszáll Donald Trump-ba.
10: Hát látom magam előtt.
7: Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
10: Mózsás mellényével.
7: Igen. Mint Erika Elenyek az úszóerődben a tortából, itt kijött a fel.
6: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiegyensúlyozott marad az albérlet piac térségünkben. Újszülött viperát találtak a Hanságban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kiegyensúlyozott marad az albérlet piac nyáron is Sopron térségében. A magas kollégiumi férőhelyszám miatt az egyetemisták kevesebben keresnek kiadó ingatlant, mint más városokban. Németh Zoltán, az Otthoncentrum értékesítési vezetője szerint nem tapasztalható kiugrás ezen a piacon.
2: Igazából a Soproni Egyetem abban kellemes helyzetben van, hogy az egyetemi létszámhoz képest a kollégiumi férőhelyek száma viszonylag magas. Ezért az első évesek elég jó arányban kapnak kollégiumot, ennek megfelelően kevesebben keresnek albérletet. Tehát az a nagy albérlet vadászat, ami mondjuk Budapesten vagy egyéb városokban, Szegeden, Debrecenben előfordul, ez itt Sopronban nem jellemző. Itt ugyanolyan kiegyensúlyozott a piac július-augusztusban is, mint az egész évben, tehát nem az egyetemisták pörgetik ezt a piacot.
1: Újszülött viperát találtak a Hanságban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kutatói mindössze 3,3 g súlyú hímet a későbbi azonosításhoz szükséges adatok rögzítése után a megtalálás helyén rögtön szabadon engedték. A rákosi viperák augusztusban hozzák világra utódjaikat, a legtöbb hüllőtől eltérően nem tojásból, hanem egy vékony, hártyaszerű burokból bújnak ki a mindössze arasznyi nagyságú kis viperák. Még várják a jelentkezéseket a Soproni Patent Kupa kispályás labdarúgó tornára. Kósa István, a Sopron Városi Szabadidősportszövetség elnöke rádiónknak elmondta, hogy az ország minden tájáról regisztráltak már csapatok, de várják még a helyi társaságok jelentkezését.
3: Már most az ország minden tájékáról érkeztek nevezések, úgyhogy én külön fölhívnám most a soproni csapatok figyelmét arra, hogy kiváló lehetőség van most, hogy összemérjék tudásukat az ország más táján fotballozó kispályás csapatokkal, és érdekességként méressék meg magukat, ez egy felhívás, hogy jelentkezzenek a soproni csapatok is.
1: A jelentkezés részleteiről további információk olvashatók a Sopronvárosi Szabadidősport Szövetség közösségi oldalán.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, migrén szédülés jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
6: Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé. Ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik. És hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta, de a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve igen, szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta éget meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
7: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majdhogy nem lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát, hogy nekem leesett az állam.
6: Hát egyrészt már azon csodálkozó, hogy egy darab hogy ilyen egy van, darab érted? Van. Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
7: Működik.
6: Igen, működik, hát működött, most bekrepált és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
7: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha szóval bagatel összeg, de persze 30-valahány millió.
8: 35 millió talán, de ha valaki tud gyűjteni pénzt, az mi vagyunk.
6: Ebben jók vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenóra, a Betesda Kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
9: Jó reggelt, sziasztok!
6: Hello, jaj, de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, hát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
9: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testfelületük be van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testfelületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és most arra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mert ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
7: Egy darab ilyen ágyatok van?
6: Volt.
9: Igen, itt kell, volt. Igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez egy nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
6: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
9: Ez így van, ide kerülnek erre az ágyra például, talán hallottátok a hírekből, azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen, és a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
7: Hol tart most a gyűjtés? Azt meg lehet kérdezni, hogy nagyjából mennyi hiányzik még?
9: Nagyon nagy élmény látni azt, hogy számíthatunk a társadalomra, számíthatunk rátok, hogy most veletek beszélhetünk erről a fontos ügyről, és az embereket érdekli azt, hogy tudjanak segíteni. Egyetlen éjszaka alatt, amikor kiraktuk ezt a posztot, azóta 1500 ember adományozott, és 16 millió forintnál tart már ez a gyűjtés, nagyon bizakodóak vagyunk.
8: Végig 20-as kell, ha jól sejtem.
6: Körülbelül.
8: Van még, hogy másra szükségetek? Vagy már ugye sokszor van az, hogy utólag derülnek ki dolgok, esetleg tudnátok-e még költeni
9: ilyenkor
8: valamire?
9: Azt szoktuk mondani, hogy ha kikerüljük az összeget, akár felüllőni, azért azt kell látni, hogy az országos égés központ, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ott a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni a végtelen a lista. Ellátását.
6: Valószínűleg végtelen a lista.
8: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor mennyi idő még elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
9: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ez már elindította ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
6: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést, meg az ágykészítést, akármi csak tessenek utalni valamit.
9: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szükség, amelyre sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrás az nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak. és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
7: Azt hagyd kérdezem meg, hogy egyébként hogy zajlik ez? Tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetése a Betesdának, amiből gazdálkodhat. De amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
9: az egészségügyi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy körülbelül a béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha nagyon lesz szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy éget, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
6: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza, hogyha esetleg szállítani kell, és ismerjük a hallgatóinkat, ilyenkor hát mindig mindenki odáll egy ilyen csodálatos ügy mellé, meg mellétek, hol mi is ki fogjuk tenni akkor ilyen számlaszám, meg ilyesmi, de ugye akkor a Betesda Kórháznak az összes ilyen felületén ez megtalálható.
9: A Betesda
6: most.
9: Kórház honlapján, igen, és a Facebook oldalán, Instagram oldalán, azért is érdemes egy pillantást vetni rá, mert raktunk ki egy képet, amely az osztályon egy gyermekkel készült, természetesen a gyermek nem felismerhető, de hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy is néz ki egy ágy, milyen körülmények között zajlik. Ez a legfájdalmasabb sérülés, azt tudnotok kell, az égéssérülésnek a gyógyítása, és egy 20 fős team dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig, van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban, és a különböző felületeinken fent van a számlaszám, lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani. És hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni. És egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön olyan helyzetbe, igen, hogy ezt az ágyat használnia kell.
6: Ezt nem is értem.
9: Szeretném hozzátenni.
6: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te föllállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
9: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert átfúz az áram 25.000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is két ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót és titeket, nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúzza a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
6: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
9: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
6: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük nagyon a munkátokat.
8: Igen, így van. Így van.
9: Köszönjük szépen.
6: Köszönjük, szia.
9: Sziasztok.
6: Hát gyerekek, megszületett az elhatározás. Ennyi év után mondom, és hát megint neked köszönhetem egy kicsit, mert olyan jó volt, hogy voltunk kint a nyaralásunkon, és láttad, hogy a főnök intéz mindent, ugye, a Maldív-szigeteken.
8: Yes, sir. No, mert, sir.
10: Thank you, sir.
6: Gyönyörű angolsággal tényleg tette, vette.
8: Egy szót nem hallottam a szájba kijönni, elmondanám neked.
10: Jó, azért, mert már részeg volt a repülőt.
8: Semmi. Én ennyit látom, néha jó, oda biccent valak neked egy 10 dolláros, aztán adibál. Ez volt az angolja?
10: Okay, jó, 100 dollárosok voltak, hogy ne szólítsanak meg angolul.
8: 10 dunatok.
6: És el van intézve minden. Na, tehát, hogy ott ment, intézkedett, szervezte a merüléseket, tényleg lepróbáltuk a ruhát, igaz, hogy utána lefújták az egészet.
8: Very deep in ocean.
6: Igen. És megszületett az elhatározásom ennyi év után, mondom, ezt én is akarom csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én
8: egy
6: is,
8: New York
6: én is
8: lenni?
6: Akarok ilyen szépen beszélni angolul, és itt szeretnék tanácsokat kérni, hogy egy 55 éves ember hogyan fog megtanulni. Letöltöttem a nyelvtanuló programot, gyerekek. Minden nap, minden estében.
10: A D betűset, D-be, azt kimondhatjuk, ki lehet mondani.
6: Én már nem tudom, mit lehet.
10: Duolingo. Duolingozol?
6: Duolingo.
10: Duolingo, bocsánat. Csak ezt tudom mondani.
6: De nagyon jó dolgok vannak benne. Hát tudok vele beszélgetni is. Érted? Lilivel különböző feladatokat ad.
10: Ezt tudom mondani. És hol tartasz? Good morning?
6: Ametiszt ligás vagyok.
8: Ametiszt ligás. Az a melegeki?
10: Igen. Az 50 pluszos, 50 pluszos.
6: Az 50 pluszosba, aki a legtöbb pontot szerzi, az bizony ametiszt ligás lesz, de nem nagyon érzem a fejlődést még saját magamban. Ilyes.
10: Az első kérdés az volt, vegyük-e nagyobbra a betűméretet, Ferenc, vagy látod? Átszerkesszük az applikációt, ekkora betűméret, esetleg nem látod, de ha igen, miért nem?
6: Plusz 5000 forintért kérje a nagyító lehetőséget, én mert szedik ki a pénzt, tehát minél komolyabban akarod csinálni, annál nagyobbat kell vele durrantani, annál nagyobb a pénz, és akkor jönnek, érted, a kérdések, tudod, behelyettesíted, van szópárosító.
8: Miért minden... akar ön Amerikába jönni?
10: Igen.
8: 30 másodpercet válaszolni.
10: Ne, hogy is az országot akarja elhagyni? Tudja, hogy megfigyeljük? Tudja, hogy Pegazus van a telefonján?
6: Hova, Ferenc, ebben a korban? Szóval, hogy az a kérdésem a hallgatókhoz, hogy van ember köztetek, aki ezzel megtanult angolul?
10: 55 évesen?
6: Nem, most az mindegy, hogy
10: nem,
6: hány
10: éves
6: ne, vagy.
10: Nem, hogy mindegy.
6: Hát már nehezebben
10: forgat már a szükség.
8: Nem számít, hogy 55 éves.
10: Már csak, hogy mennyi idő van még hátra. Tehát úgy értem, hogy
8: van értelme megtanulni?
10: Tehát van értelme, mennyi van még előtted?
6: Hát tehát... most, ha egy év van, és azt úgy élem le, hogy angolul.
10: Hogy perfect angol vagy.
6: Hát azért az jó, nem?
10: Én nem tudom, hogy ettől a Duolingotól valaki valami megtanult. De egyébként jó program.
8: Na, szerintem de... sokkal könnyebb megtanulni a Netflixről. Tehát azt, hogy mindent átállítasz angolra, és angol aláírat, tehát felirattal nézed
6: hát
8: az angol.
6: Hát nem értek egy szót se.
8: Hát de alá feliratozzák. Először nézd magyar feliratot, hogy miközben angolul hallgat, és aztán meg, amikor már érzed magadban a magabiztosságot, akkor nézd angolul.
6: De én nem tudok egyszerre hallgatni, meg olvasni is.
8: Mert mi vagy, te nő?
6: Hát nem, a nők tudnak.
8: De fordítva, én vagyok a nő. Mindig elfelejtem.
6: Ti tudtok egyfele, vagy egyszerre több felé figyelni.
8: Ja, igen, mi tudunk. Igen,
10: szerintem sokkal jobb, ha elfogadod magad így.
6: De nem szabad. Hát ez a,
8: vagy tanulj meg egy olyan nyelvet, hogy nem lehet számon kérni rajta.
10: Így van, tanulj, mert mondasz, hogy tudsz finnül. Tudsz finnül, és akkor mondasz amit finnül, és soha senki nem tudja leellenőrizni, hogy tudsz-e.
8: Szerintem meg tudod tanulni.
6: A Dajstam is dolingózott sokáig.
10: Álltok vállalkor repetálásra, Tomi. Most azt vállalta, hogy...
8: De az nagyon erős érrendszer kell. Ezt elvállalt. Nem akarom fel, hogy ilyen helyekre járj.
10: Igen. Rendben tart, karban tart, szerintem.
8: De mondatokat is csinál, vagy csak szavakat?
6: Mondatokat is, mindent.
8: És beszél. Ja, én azt hallottam most egy csomóan, hogy AI-jal tanulnak angolul, mert hogyha van, tehát van ilyen angoltanulós AI, aki ugye alkalmazkodik, korrigál téged, és ugye nem tudsz hozzá másra szólni, csak angolul.
10: Ez így van. A ChatGPT-t vagy különböző ilyen AI programot használsz, szerintem jobban jársz egyébként. De azt mondják, hogy hallgassám fel, inkább erőltesd az oroszt.
6: Most
10: szerintem azzal nagyobbat mennél. Sokkal egyrészt föléleszted az orosz tudásodat, kettő, hogy emlékszel még egy csomó mindenre. Érted? Az angolt nagyon előről kell kezdeni. Az nagyon előről indul. Nem na, tudom, így ebben a formában az kevés lesz. De tök jó.
8: Szerintem legyen az, hogy mérjük fel a jelenlegi tudásodat.
6: Oh, yes.
8: Jó, oké.
6: Okay. No.
8: De a szituációs gyakorlattal kezdünk felé.
6: Jó, figyelek, tartassuk.
8: Bankokban vagy egy sikátorban.
10: Igen, ott van egy
6: Balőr is már nekem jó.
8: Egyszer igen. Csak egy apró termeti, de nagyon vehemes az, hogy rátszalad.
10: Egy ladyboy.
8: és megkérdezi tőled, hogy where are you come from? Mit válaszolsz?
6: Az, hogy come hozzá itt, gyere csak ide hozzám,
10: baby. Come, baby, come.
6: Lány vagy fiú? Ezt kérdezem.
8: Jó, de most in English, please. Same in English. Jó.
6: Are you woman?
8: Women.
6: Women.
11: Or, ez jó?
8: Ennyi? Árja, or, mint?
11: Ormen.
8: Ormen.
11: Jó vagyok?
10: Bum-bum finish.
8: Igen, és akkor ő erre ezt mondja,
10: extra.
8: Hogy no more questions.
10: No more questions.
8: Just come.
11: Igen, értettem. Happy, happy. Menjek vele.
10: Bum-bum, happy,
11: menjek
10: happy.
11: Vele, és
10: boom,
11: nekem jó lesz.
8: Következő szituáció. Első sötét sikátorban, hogy Máté szakám.
10: Már fekszel a földön. Fölét hajol Józsi.
8: Artériából vérzel.
11: Ott szerintem nincs angol.
10: Combot szúrtak a pénztársadért. Már kiraboltak.
11: Igen, vigyétek az órámat is.
10: Ozdom vagy, csatolják le az órádat éppen. Combon szúrtak, belső vérzésed van.
11: Van még készpénz a kocsiban, gyertek velem.
8: Jó, szín, in English.
11: Minek? Hát úgyse értik.
8: I got my cash in my car. Tessék, ismétled utána.
10: Come on, please, come on.
8: You my man.
10: Élni akarok.
8: Do not stab me again, please. No stabbing this time.
10: Hagyjon élni. De ez egyébként jó, hogy csinálod.
11: Látod, karban tartja az agyat.
10: Karban kell tartani a szürke állományt.
11: Nem tanulsz meg már új szavakat, az a baj. Vagy legalábbis rohadt
8: nehezen. Dehogy nem, hát de magyarokat próbálj meg. Lehetnél nagyon választékos magyar úriember. Miért nem azzal foglalkozol?
11: Magyar úriember?
8: Igen, igen.
11: Tehát, hogy magyarul beszéljek végre
8: igen,
11: jól?
8: Igen, hogy magasabb szinteken lehetne mondjuk magyarul beszélni. Kicsit elővedd a régi szavajárásokat, tudod, hogy
11: ezt nekem meg
8: választékosan.
11: Tudod.
8: Micsoda dicső idők.
11: És ezzel mit kezdek?
8: Hát nem tudom,
11: de
8: hogy...
11: ez hol lesz jó nekem?
8: Műsorban például ki tudnánk utálni téged. Vagy ilyesmi.
11: Már csinálod.
8: De azt már csinálod. Nem, valami.
11: Két
8: valami
11: éve legyen. Csinálod, és még nem,
8: nem
11: sikerül.
8: Nem igaz. Ez na, a szeretett
11: tehát,
8: nyelven.
11: Hogy, hát érted, angol. Tehát, hogy az a világnyelv, bárhova tudsz vele menni.
8: Rákai Filip veterára?
10: Ki indított el ezen?
8: Melyik polgári körhez csatlakoztál?
11: Na, szóval ugye a tanácsokat írjátok, az a lényeg, aki ilyen korba kezdett el a hallgatók között, hogy én tudjak szemezgetni. Jó, még teszek rá egy lapáttal jövőre.
10: Jó, juss el valameddig, csinálj végig egy 100 napos programot, egy 30 napos programot, és akkor utána megnézzük, hogy hova jutottál.
11: 25
10: és közben beszélgess sokat valamelyik AI-jal, mert az jó, kocsiba berakod, kijavít, beszélsz vele, abszolút.
11: Fog egy géppel, ja, de most is azt csinálom.
10: Hát most is egy géppel beszélgetsz, tehát az AI az nem vet a szemedre semmit, nem gyaládsz meg, ha valami olyat mondasz, finoman kijavítja, kedves, úgyhogy nincs ezzel baj.
8: Excuse me, sir. You are doing it wrong.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: Először a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Made in Hungary. Augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar estel vár a Kaszinó Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások, és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
5: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kisautós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
6: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunk.
7: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel, többek között a Bohemian Betyárs, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Plus Band és az Osszia. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
8: Ha a probléma a dugulás,
9: a kék-fehér autó a megoldás.
8: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
9: 0630-24-24-024.
10: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
11: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forint. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
12: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
13: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Most!
2: Rádió
14: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és ez nem is fog változni délután 3-ig. Az elérhetőségünk sem változott. 0620 3111 111. A folytatásban pedig olyan sztárokat hozok, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt fesztiváloztunk. Swiss Disco, Sam Felt. A Sleep Tonight-on egyébként Rehab is dolgozott. Ezt hozom már is.
1: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: for you, I guess you moved on really
1: easily. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: közlekedési információk már is. A Rádió 1-en Tivadar elküldte a legaktuálisabb információkat az M3-as autópályáról, arról a szakaszról, ahol a tragikus buszbaleset történt az éjszaka. Ugye a Stráda Vásárosnamény felé vezető oldaláról van szó. Feloldották a pályazárat a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban, és meg is indult a forgalom. De a leállósában még mindig zajlik a helyszínelés. Illetve Marcitól is kaptam egy közlekedési hírt. A 71-es főúton Balatonvilágosnál, az M7-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset sajnos, úgyhogy ami aktuális az az, hogy a félútpályát lezárták a 3-as kilométernél. Tehát még egyszer, 71-es főút Balatonvilágosnál, az M7-es csomópontjánál történt egy baleset. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620 3111 111. Mindenki vigyázzon magára és másokra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Blondie is, a magyar származású, egyébként kanadai DJ szupersztár, aki jövő szombaton Breaking ellátogat hozzánk ide, a Rádió egy budapesti stúdiójában, és szombat este 6 órától élőben fog mixelni, már nagyon várjuk.
1: Elsőként a Rádió egyen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikmak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti és a legmenőbb Rádió 1-es előadók felsorakoztak a következő órára is. Egy olyan DJ producerrel indítunk, aki jövő héten jön a Strandfesztiválra Zamárdiba. Purple Disco Machine. Még szép, hogy kint lesz a Rádió 1 stage is, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven

0: Magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
2: Ugrunk egy bombát?
4: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
6: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
9: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
10: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Vada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
11: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsa házhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálat a www.fehérrózsa.hu oldalon, hogy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
8: Új nyitvatartás a soproni Bügyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bügykölde, Sopron, Győri út 50 per J.
12: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
14: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
15: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
6: Aquasopron.com. Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Virágzik a parlagfűgyőr Moson-Sopronban, ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollenszórása egészen őszig eltarthat. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. A szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Győr-Moson-Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
16: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Sokfelé élénk lesz a szél, napközben 33-38 fok közé melegszik a levegő.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában többek között Lady Gaga, Tate McRae, David Guetta. Micsoda prémium banda, kérem szépen. Még egy nap kárnyikul, aztán jön a hideg front, ezt gyorsan megnéztem. Mérséklődni fog a meleg holnaptól, ez biztos. A hőkupolának búcsút inthetünk, hál' Istennek. Szóval ma még strandidő, használjuk is ki, mert hát ezen kívül két hétvége van még a vakációból. Hozom már is

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy üzenet Beától. Hello Márti, apukám és a szerelmem jelenleg erőbedobással, teljes erőbedobással a fürdőszobánkat hideg burkolják. Egy kis zenei támogatás biztos jól esne nekik, hogy még jobban menjen a munka. Hát akkor jön a Friends, hogy mint két jó barát ne vesztenek össze a munka közben. Ezt azom a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, a természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt volt ebben az órában Lady Gaga, és most Justin Biebert hozom. Egy közös pont az életükben az, hogy mind a ketten balkezesek, és egyébként a héten, augusztus 13-án volt a balkezesek világnapja. Erről a radio1.hu-n, a honlapunkon is lehet olvasni. Érdekesség, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, akik közül 70% férfi. Nem megszokás a balkezesség, hanem biológiai alapokon nyugvó, a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható jelenség. Tele van egyébként a művészvilág, meg a tudósvilág balkezesekkel, például Leonardo da Vinci, aztán ott van Raffaello, Michelangelo, most nem a Trini csatteknőcökről beszélek természetesen, Mozart, Beethoven, Einstein, fú, nagyon illusztris álma társaság, Paul McCartney, Ringo Starr, Eminem, ugye Lady Gagát mondtam, és kevéssé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Na most akkor egy másik balkezes szupersztár a folytatásban, aki villámgyorsan a Rubik kockát is képes kirakni, zseni a fickó, Justin Biebernek hívják.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.
3: I have a dream that one day on the

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

látok mögött. Minden nap este 8-tól a Diszkóség, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Csauri, Lopfi Begé,

0: Ott kell várni.
1: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
3: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
4: Költözne? Hova? Lignova!
5: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
6: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütyköldé, Sopron, Győri út 50 per J.
7: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenaum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenaum.com.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
8: Rádió
9: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
10: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek, ez már a Délemix, itt a 94.1 Rádió 1-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát van egy elérhetőségem, mind SMS, mind Viber, 23-111-111, de ebbe is lehet csörögni, ha úgy van. Infók, üzenetek, életjelek, minden jöhet. Mint ahogy jön a Next is, Ed Sheeran, az üzem, most itt a Délemixben.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Ez a DLMX, itt a 94.1 Rádió 1-en. Programajánlóval folytatjuk. Augusztus 19-e és 22-e között lesz idén a Strandfesztivál, és itt a Rádió 1-en lesz majd on-air közvetítés, mind csütörtökön, mind pénteken, mind szombaton. Úgyhogy érdemes lesz majd ránk fülelni akkor is. Ha pedig mennénk a fesztiválra, akkor jó szórakozást!
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a terve.

0: ez volt a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en. És most tartunk egy röpke szünetet, aztán jön majd az Agora rengeteg infóval, meg az igazi mai slágerekkel, úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradjon. Én viszont búcsúzom, ugyanis ennyi lettem volna már. A legközelebb a jövő héten jövök. Találkozunk majd akkor is. További szuper hétvégét. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
4: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
5: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
6: Made in Hungary augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar estel vár a Kaszinó Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
7: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap, a fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió
2: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.
8: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
9: Köszönöm a hallgatókat, 2026. augusztus 16-án vasárnap 13 órakor ez az Agora, a 94.1 Rádió egy helyi közéleti magazinja, a mikrofonnál Lakosi Gabriella. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Vendégünk lesz a Soproni Szociális Intézmény igazgatója, Németh Zoltán.
10: Különösen fontosnak tartjuk intézményünk életében a családi napok megszervezését.
9: A Fertőrákosi Barlang Színház jövő heti ünnepi programjairól beszélgetünk Kócán Péterrel, a Prokultúra Sopron ügyvezetőjével.
11: Az augusztus 19-20-a környéke Sopronban egy önálló fesztivállá nőtte ki magát az elmúlt évek során.
9: Továbbá szó lesz az Oszcián Együttes soproni fellépéséről, a Központi Bányászati Múzeumról és a gyerekek képernyő előtt töltött idejéről is. Ez az Agora, jó rádiózás Sopron!

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Családi napot tartott a közelmúltban a Soproni Szociális Intézmény. Erről és a további programjaikról kérdezi Németh Zoltán igazgató Czatin Zoltán.
2: Különösen fontosnak tartjuk intézményünk életében a családi napok megszervezését. A legtöbb ellátási formánkban van ilyen esemény, azonban kettőt ki kellene emelnem ezek sorából. A két bentlakásos intézményünk az IKVA nyugdíjas otthon, illetve a Balfi úti idősek otthona, és a két intézmény köré szerveződött az évek során egy-egy igen jelentős családi esemény. Ezeknek a napoknak a lényege az, hogy egyrészt a családtagok, a hozzátartozók egy kicsit más módon tudjanak minőségi időt tölteni az idős rokonaikkal, mint amikor egy látogatásra be, a rohanó világunkban egy látogatásra beugranak legtöbbször. És van még egy nagyon-nagyon fontos vetület ennek a történetnek, a közösségépítésen kívül a munkatársainkról is szól ez a történet. A lakóink is nagy örömmel szokták azt venni, amikor más szerepben találkoznak azzal a nővérrel, akár azzal az orvossal, aki a mindennapok során ellátja őket, vagy az a konyhás, aki készíti számukra a reggelit, az esetleg most egy kis alkoholmentes koktéllal kínálja őket, és a hozzátartozók és a munkatársak közötti párbeszédet is ez az esemény hivatott erősíteni, tehát a magja azért mégiscsak egy szórakoztató elem. És az idei évben az IKVA családi nap, ami augusztus 1-én zajlott keretében, egy a nagy hőségre adott tekintette egy igazi nyári tematikát, egy Hawaii tengerparti tematikát választottak a szervező kollégák, és többek között a Hawaii táncos fellépés is színesítette a délutánt, ahol gyerekprogramok is zajlottak egyébként. Hawaii csirkemell is került az asztalra, az említett alkoholmentes koktélok sem maradhattak ki a sorból, de azt is hozzá kell tennem, hogy időközben bekopogtatott a hőségriadó, és nyilván mi az elvárásoknak és az előírásoknak megfelelően lakóink biztonságát szem előtt tartva szerveztük az eseményt. Úgy gondolom, hogy ennek a lefújása az egy negatív visszhangot váltott volna ki a közösségben, ezért úgy döntöttük, hogy megtartjuk a rendezvényt a délutáni órákban és egy kicsit szűkített időkeretben. Párakapuval készültünk, elmondhatom büszkén, hogy valamennyi szakosított ellátásunkban működnek már párakapuk, ezt mi már június elején elkészítettük a karbantartó csapattal, és biztosítottuk mind a lakóknak, mind a hozzátartozóknak, mind a dolgozóinknak, hogy az IKVA otthonban légkondicionált közösségi helyiségeket használhatták a rendezvény alatt.
3: Ugye lesz még egy ilyen program majd szeptemberben is?
2: Így van, szeptember 5-e, szintén szombat. Évek óta, ahogy már elmondtam, fontos elem a családi nap az intézményünk életében. Sokáig egyébként csak a Balfi úton, Balfi úti otthonban zajlott ez. És ehhez kapcsolódóan tavaly, amikor az első családi napot levezényelhettem, mint intézményvezető, jött az a gondolat, hogy a Balfi út a méreteinél fogva az intézményrendszerünkben elfoglalt nagy szeletet jelenti, hiszen a dolgozóinknak a 25%-a, az ellátottainknak is közel a 25%-a erről az egyetlen intézményhez köthetően él. Ezért úgy döntöttünk, hogy ez egy soproni szociális intézmény, egy soszi családi nap, ami azt jelenti, hogy ugyan a fókuszban ugyanúgy a Balfi úti ellátottak és hozzátartozóik állnak, azonban a különböző ellátási területek munkatársait is meghívjuk erre az eseményre, és ez az említett két találkozási ponton túl a lakó-hozzátartozó kapcsolat, a munkatársak és a hozzátartozók közötti kommunikáció javítása mellett az egész intézményen belüli kommunikációt is javítja. Itt is lesz tematika, nem árulok el nagy titkot, őszelején járunk. A szüret lesz a tematikája, és azt kell mondanom, hogy nagyon színvonalas fellépőkkel készülnek a kollégák, úgyhogy nagy izgalommal készülünk és várjuk ezt az eseményt.
3: A beszélgetés során említetted már a hőség kifejezést, ugye gondolom ez most extra terhet rak valamilyen módon az intézményre. Ti hogyan készültök erre a kánikulára?
2: Azt kell mondanom, hogy bár sokat hallhattunk arról, hogy hőség érkezik, sokat hallhattunk a globális felmelegedésről, valójában az ember kicsit olyan gyarló, hogy mindig akkor érzi ezt meg Isten igazából, amikor a saját bőrén megtapasztalja ezt a kihívást, és valljuk be, hogy azért még az előrejelzéseket is felülmúlja a jelenlegi helyzet, bár ma, amikor beszélgetünk, akkor azért az eső király most megkínált minket egy kis csapadékkal itt Sopronban, reméljük ez nem áll meg. Túl azon, hogy a valamennyi ellátásunkban ugye biztosítjuk a megfelelő folyadékbevitelt, azt is elmondhatom, hogy nagyon-nagyon sok intézményünk, hála jó Istennek, légkondicionált, illetve fejlesztések folynak. Rövidesen elindítjuk a Balfi úton, már létezik egy részleges légkondicionálás, ami a tavaly évben valósult meg, de én úgy éreztem, hogy a jövő egyik legnagyobb kihívása ez a kérdés, és ezért egy kicsit erőltetett menetben haladunk ezzel a témával. A demenciával élőket ellátó részlegeinken, valamennyi részlegen úgy néz ki, hogy még a nyár folyamán üzembe helyezzük az új típusú légkondicionálókat, különösen fontos ezen a területen, nem csak a betegek állapota miatt, hanem azért is, mert egyéb más hagyományos hűtési módszerek nálunk nem nagyon alkalmazhatóak. Most gondoljunk bele akár egy ventilátoros hűtésre, sok esetben ez balesetveszélyt jelent az ő esetükben. De nyilván a jövőben sem kívánunk megállni. Ők most prioritást élveznek, de terveim között szerepel a jövő év során valamennyi ellátóegység légkondicionálása a balfiúton.
3: Beszélgettünk korábban már a demencia információs pontról. A működésében a nyár jelent valamit, esetleg van egy kis szünet. Ha igen, akkor mikor folytatódik ez?
2: Tartunk szünetet, köszönöm a kérdést. Láttuk azt, hogy azért a nyár elején egy kicsit az érdeklődési görbe az alább hagyott. Ez egyébként jellemző szokott lenni minden ügyintézés kapcsán. Úgyhogy egy hónapos szünetet tartunk. Rendkívüli módon júliusnak az utolsó hétfőjén volt egy felfogadásunk, és most szeptember 7-éig viszont szünetelünk. Azonban ezzel párhuzamosan elkezdtük a diós, kicsit vicces, ironikus nevű diós oldalnak az újrafejlesztését. Korábban ez nagy sikerrel osztott meg demenciával kapcsolatos posztokat hiteles forrásból, illetve saját posztok is készültek, és úgy döntöttünk, hogy ebben az egy hónapos időszakban heti 1-2 poszttal igyekszünk az érdeklődést fenntartani és a rászorulókat tájékoztatni.
3: Tehát akkor a következő információs előadás majd szeptember 7-én lesz.
2: Így van, hétfőn 17 és 18.30 között várjuk az érdeklődő ügyfeleket, és a legközelebbi adásban pedig már arról is beszélni tudok, hogy milyen előkészületek zajlanak ahhoz, hogy Sopronban a demenciához kapcsolódó eddig is jelentős életet egy kicsit újra felpesdítsük, de erről még nem akarok konkrétumokat elárulni, augusztus 17-e ebből a szempontból egy fontos nap lesz.
3: Szeptemberben találkozunk majd legközelebb, és beszélgetünk, akkor már többet fogunk megtudni majd erről is. Zoli, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és további jó munkát kívánok.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Nyitott szemmel a 94.1 Rádió egy közéleti műsorában most egy aktualitással folytatjuk. Több programmal is készül a Fertőrákosi Barlang Színháza jövő hétre. Vendégünk Kócán Péter, a Prokultúra Sopron ügyvezetője.
2: Az augusztus 19-20-a környéke Sopronban egy önálló fesztivállá nőtte ki magát az elmúlt évek során, és a konkrét ünnepekhez, eseményekhez kapcsolódó programok, szabadtéri rendezvények mellett a Fertőrákosi Barlang Színházon is törekedtünk arra, hogy színvonalas, szórakoztató, könnyed, családok számára is látogatható nyáresti, illetve nyári délutáni rendezvényekkel lepjük meg a közönséget. Elővételben már elég jól látogatott mindegyik koncert, de várunk még turistákat is, akik arra a hétvégére érkeznek csak Sopronba, tehát minden koncertre korlátozott számban, de kapható még jegy. 19-én este Koltai Róbert legendás filmjéből készült a Sose halunk meg címmel egy musical, melyhez Dés László komponált muzsikát, és ezt az Esztergomi Várszínház adaptációjában láthatjuk a Fertőrákosi Barlang Színházban. Augusztus 21-22-én visszatér egy nagyon népszerű produkció, a Gyöngyhajú lány legendája, Kóbor Léna főszereplésével és a népszerű Omega dalokra komponált táncszínházi, illetve musical sztorival, tehát egy ilyen balatoni kedves történet kerekedett, és az egészet ugye az Omega dalok fonják körbe. Ez tavaly már szerepelt a Barlang Színház műsorán, de olyan nagy sikerrel szerepelt, hogy újra ide hoztuk erre a hétvégére, és a kettő között az ünnepnapon, alapításunk ünnepén, augusztus 20-án Szent István ünnepén egy különleges programnak futottunk neki. Arra gondoltunk, hogy egy olyan könnyed, mindenki számára emészthető, befogadható, ám de témájában végül is a legemelkedettebb célokat kitűző programot szervezzünk, amely minden korosztály, minden érdeklődési kör számára kínál valamit. Népzenével, a Fajkus bandával fogadjuk az érkezőket. Egy egyórás szimfonikus koncert lesz, amelyben picit azt mutatjuk meg először, hogy kívülről, tehát mondjuk inkább az, hogy Nyugat-Európából, tehát az európai kultúrkörből hogyan látták, hogyan látják a magyarokat, tehát Brahms magyar táncok, Strauss éljen a magyar Berlioz, Rákóczi indulójával indul a koncert, majd pedig a Felszállott a pávára írt variációs sorozat Kodálynak egyik főműve csendül fel, de emellett megénekelteti a közönséget Drüssler Edit, kiváló énekesnő, egy népdalcsokorral készül, amiben reméljük, hogy bekapcsolódik a közönség is. A Pendelyes Tánc Együttes táncosai jelennek meg majd a színpadon, és a levezető együttes pedig a Győri Filharmonikus Zenekar tagjaiból alakult Hoppáré együttes lesz, tehát ők egy ilyen kicsit latin jazzes irányba dolgozzák át azt az összes zenét, amit ma Magyarországon hallhatunk, tehát tartalmaz ez népzenei alapokat is, sok roma muzsikát, ilyen kötődésű és érzelmű tagokból áll össze ez az együttes, a Hoppáré, és egy nagyon oldott este lesz, és ugye a könnyedséget még az is biztosítja, hogy nagyon szép bónokkal, jegyekkel fogadjuk az résztvevőket. A 10 év alattiaknak egy regisztrációs jegy szükséges, családoknak ez nagyon kedvező talán, és az ő érkezésükhöz is, és a teljes árujegy mellé is akkor finom kóstolók, helyi termelők finomságaiból válogathatnak, illetve nagyon finom szörpök, borok várják a érdeklődőket, Szomjas és a sok kultúrától megfáradt hallgatókat.
3: A programokról további információk a Prokultúra közösségi oldalán, illetve a barlangszínház.hu oldalon is olvashatok. Péter, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
2: Én is köszönöm a beszélgetést, és mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinken.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Az Oszcián együttes koncertjével zárul augusztus 22-én az idei soproni sörnapok. A magyar heavy metal történetének egyik legsikeresebb együttese szombaton 22 órakor lép színpadra. Paksi Endrével, az együttes frontemberével beszélget Szetin Zoltán.
2: Én nekem ez egy nagy szívügyem, hiszen nyílt titok, hogy immáron több mint egy esztendeje, tehát tavaly május óta én hivatalosan is soproni lakos vagyok, de már előtte is itt gengszterkedtem évek óta, és imádok itt lenni.
3: Hogy készültek erre a bulira?
2: Rutinban vagyunk, csúnya szóval, hiszen késő tavasztól folyamatosan koncertezésben vagyunk. Változó a program, mert van, amikor 2 órás teljes koncertet nyomunk, van, amikor idézőben csak 90 perceset, sőt, még lesz valami olyan koncert, ahol 75 perc, úgyhogy egy csomó dal ott van a kezünkben, úgyhogy különösebben nekünk ilyenkor nem kell próbálni.
3: Van ilyenkor valami koncepció, hogy mondjuk Sopronra ezeket a zenéket hozzátok, vagy minden a koncert előtt áll össze?
2: Igazából nincs különösebben. Van egy idei turnéprogram, ugye felfrissítettük a tavalyihoz képest, kicseréltünk dalokat, és akkor ezt visszük végig.
3: Milyen az együttesnek a nyara, vagy esetleg az őszi tervekről, mert tudsz-e valamit mondani, mennyi fellépésetek lesz?
2: Picit visszafogtuk magunkat, én ha jól tudom, 15-16 koncert van, aminek 2/3 már túl vagyunk. Most lesz ez a hétvége, ahol pénteken Sitkén leszünk, ami szintén egy kultikus megjelenés, hiszen, ha jól emlékszem, a második sitkei koncerten mi már részt vettünk 1988-ban, és azóta is folyamatosan felléphetünk. Utána lesz másnap, ugye itt Sopronban ez a buli, aztán később lesz 28-29-én egy hajdunánás Alsóőrs, és aztán szeptember, azt hiszem 11-én Bátaszéken lezárjuk az éves menetet. Tartunk egy kis pihenőt, hiszen 2027. január 16-án életünkben először csinálunk egy önálló arénát.
3: És ez hogy jött, ez az aréna koncert ötlet?
2: Hát ez úgy jött, igazán, hogy mi soha nem kaptunk semmiféle támogatást, úgyhogy azért ez egy rizikós történet. Ezt mindig így tologattuk, hogy jó, persze, megcsináljuk, de hát mivel 1986 óta létezik a zenekar, 40 éves, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mikor, ha nem most, és akkor nekivágtunk.
3: Milyen programmal készültek az arénába? Gondolom, az nem csak egy ilyen sima egyszerű koncert, ott azért vendégek lesznek.
2: Igazából szeptemberben kezdünk komolyabban foglalkozni, ugye a nagy csapásvonal megvan, természetesen van egy rakás kihagyhatatlan dal, amit el fogunk játszani, aztán még majd úgy gondolkozunk. Hála Istennek a bőség zavarával küzdünk, hiszen az idei program is olyan, hogy 1-2 dal kivételve, amik relatíve újabbak, többségében olyan számok vannak, ami mind milliós nézettségűek a különböző online csatornákon.
3: Hogy álltok most új lemez kapcsán? Gondolkodtok ezen a zenekarral, vagy inkább most egyéniben dolgozol?
2: Igen, az utóbbi. Nemrég készítettük el az Élő 40 év című koncertlemezünket, ami egy dupla CD és egy tripla bakelit, aminek én szintén nagyon örülök, mert én mindenféle formátumot gyűjtök. Visszatértem, már műsoros kazettákat is elkezdtem gyűjtögetni, kézzel nemrég vettem. Walkman-t. Tehát óriási retro lázban égek, vannak lemezjátszóim, tehát bakeliteket is gyűjtök, egy nagyon komoly CD gyűjtemény. Tehát ez a koncertlemez volt, és most egy kicsit zenekarilag fújtunk egyet, és én nekivágtam életem második szóló lemezének, ami Szabad szökevény címmel a születésnapomon fog megjelenni.
3: Mennyiben más Paksi Endre szólóban, mint amikor az Oszcián együttessel együtt alkot zenét?
2: Ez jó kérdés, gyakorlatilag, mivel az Oszcián dalokat nemrég végig gondoltam, hogy 398 szerzeményem van az Artisiusnál, aminek egy jelentős része Oszcián, persze van Wellington, és ugye van az első szólólemezem, a Békesség sugárút, de olyan dal egyetlen egy nincs, aminek legalább az ének témáját nem én csináltam volna, és a dalszövegeit, tehát igazából a zenei új lenyomatom ezen a Szabad szökevény albumon is rajta lesz, csak ez sokkal gazdagabban, merészebben tudtunk, és olyan hangszerelések bukkantak fel, ami egész egyszerűen, ami jól esett. nem titok, a Mentes Norbival kezdtünk el dolgozni, és menet közben becsatlakozott néhány határon túli osztrák muzsikus, akik szimfonikus zenekarokban játszanak, igazából nekik ez szerelem volt. Tehát beszélgettünk, értették, hogy mit szeretnék, és olyan ötleteket hoztak zsinórból, hogy kinyílt a muzsika. A hangszerelésen nagyon sok múlik. Tehát néha ugyanaz a dal egy más köntösbe öltöztetve teljesen más dimenziókba kerül.
3: No, kíváncsian várjuk majd ezt a lemezt is. Ha jól tudom, ehhez klippek is készülnek majd.
2: Az egyik, amint a forgó szél, az már július óta kint van, és szerintem a 150-et az nagyon rövid időn belül el fogja érni a nézettséget, és még két klip fog készülni a megjelenésig.
3: Várjuk majd ezt is, hogy kicsit beszélgessünk arról, hogy ugye említetted, hogy már több mint egy éve jössz itt Sopronban. Hogy tetszik a város?
2: Fantasztikus, imádom. A régi tőzsgyökeres soproniakénkor mindig legyintenek, hogy figyelj, ez már semmi a régihez képest, de egy újszülöttnek minden vicc új, és én nem tudom, milyen volt. Nekem ez a mostani nagyon tetszik. Én előtte 30 évet éltem Budaörsön, előtte meg Pesten éltem Zuglóban, és én úgy érzem, hogy nagyon más itt a mentalitás. Sokkal barátságosabbak, nyitottabbak az emberek. Tényleg a párommal szoktunk vigyorogni azon, hogy néha olyan érzésem, hogy megyek, és bemegyek különböző a postára, a gyógyszertárba, az OTP-be, és olyan, mint a keresztapában, amikor Marlon Brando sétál, hogy Don Endre megjött, és akkor sok kedves ismerős barát üdvözöl.
3: Már bízom benne, hogy továbbra is ilyen jól fogod érezni magadat a városban, akkor még egyszer a dátum, augusztus 22-e. 22 órától az Oszcián ad nagy koncertet a soproni sörnapok zárásaként. Paksi Endrével, az együttes frontemberével beszélgettem erről. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Csak igazi mai slágerme.

0: Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Nőtt a képernyőidő a soproni és térségbeli fiatalok esetében. Ez a tendencia komoly hatással van a fiatalok életmódjára és hosszú távú következményekkel járhat. Erről beszél Bodnár Mária, a Soproni Gyógyközpont pszichiátriai osztályának főorvosa.
2: Az egyre kisebb gyerekeknél egyre kevesebb az a szűrő funkciója az éretlen idegrendszernek, ami biztosítaná azt, hogy ő ne azonnal konkrétan értelmezze azt, amit lát, mivel ő nem tudja fölfogni ennek a tartalomnak a lényegét, csak a vágóképek és a nagyon gyors vágások ingerlik úgymond az idegrendszerét, ami alapvetően éretlen. Ezért nagyon sok nehézséget okoz, hogyha túl sok a képernyő használat. Hivatalosan 7 év alatt semmi nem kéne, hogy legyen. 7-10 év között maximum fél óra egy nap. Ebbe tévé, telefon, számítógép, képernyő, minden beletartozik. És a nagyobb gyerekeknél is a maximum másfél óra az, ami elviselhető és engedhető. Tartják egymással a kapcsolatot, miközben face-to-face, tehát szemtől szembe alig beszélnek egymással. Ez gyakorlatilag, gondoljanak bele, egy kétdimenziós kapcsolattartás, egy távolság. Nincs az az érzékelés, ami egy szemtől szembe látom, hallom, érzékelem a reakcióit, ez kikapcsolódik, tehát egy torz érzékelési mintává kezd válni a fiataloknál, ha csak a képernyőn keresztül tartanak kapcsolatot. A felnőtteknél ugyanúgy a dopamin rendszert bombázzák az állandó játékok, örömforrássá válnak, nem valódi kapcsolatokban keresik azt a fajta jó érzést, ami ember-ember közti kapcsolatban van, hanem konkrétan a gépeken keresztül próbálnak örömöt szerezni maguknak. Ez ugyanolyan függő viszonyulás, mint az alkohol, a drog, és sorolhatnám, mert az idegrendszert ugyanúgy bombázza, és ugyanúgy károsítja.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A föld mélyének titkai több ezer éves hagyományok és a magyar bányászat lenyűgöző öröksége elevenedik meg Sopronban, a Központi Bányászati Múzeumban. Az ország egyik legjelentősebb műszaki bemutató helye nem csak a szakma múltját ismerteti, hanem olyan élményt kínál, ami minden korosztály számára izgalmas felfedezést jelent. Szemán Attilával, a Soproni Múzeum fő muzeológusával beszélgetünk.
2: A Központi Bányászati Múzeum az egész Kárpát-medencének, az egykori történeti Magyarországnak a bányászatát mutatja be, és ez önmagában egy különlegesség, hiszen erre nagyon máshol nincsen lehetőség. Maga, ami még ebben nagyon fontos, hogy az elejétől kezdve, tehát az ásványoktól kezdve, amiket ugye meg kell tudni ismerni, a felső részen alapvetően a dísztermen keresztül, ahol a néptárgyakat mutatjuk, illetve a következőkben pedig magának a bányászatnak a története jön hát előtérbe. Utána pedig a földszinten lehet látni a különböző kitermelési módokat, amik szintén érdekesek lesznek, illetve hát a modellek, amik hát a gyerekeknek nagyon tetszeni szoktak, pedig bemutatják közvetlen közelről, hogy hogyan is működtek ezek a bányászati gépek, annak idején egészen a középkortól tulajdonképpen a legújabb korig. Hát a megkoronázása pedig mondjuk gyerek szemmel, pedig az, hogy ott az élménybánya, amiben pedig még játszani is lehet megfelelő bányászati jellegű tárgyakkal. Azért is nagyon fontos, mert ma már föld alatti bánya egy sincs nyitva, tehát ilyen sötétebb föld alatti térben nem tudnak bemenni a gyerekek. Ez pedig nagyjából mégiscsak a bányát tudja érzékeltetni a különböző sötét, de veszélytelen járatocskájával. Az egyik része az, amit már említettem, hogy az egész Kárpát-medencének a legszebb bányászati ásványait mutatjuk be, ilyen nem létezik máshol az országban, illetve mellette az összes többiből is, főleg a régi bányászatnak a dísztárgyai azok, amik máshol nem fordulnak elő, nem is nagyon fordulhatnak elő, és utána egyáltalán a régi bányászat, mert a bányászati múzeumok Magyarországon gyakorlatilag a 20. századnak a bányászatát szokták bemutatni, azt is várják tőlünk, meg is lepődnek, és általában kellemes meglepetés után nagyon tetszik neki a kiállítás, hiszen itt a bányászatnak, a régebbinek, az észbányászatnak a kultúráját is be tudjuk mutatni.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A következő percekben összefoglaljuk, hogy milyen fontos események történtek a közelmúltban Sopronban és környékén. Közös megegyezéssel augusztus 14-ével távozik a Soproni Petőfi Színház éléről Kis József. A megbízatása eredetileg 2028-ig szólt. A döntést Kocsán Péter, a Soproni Kulturális Intézmények működésért felelős Prokultúra Sopron ügyvezető igazgatója megerősítette. Mint elmondta, a megállapodás csütörtökön született meg Kis Józseffel. Az ügyvezető szerint a színház működését, a bérletek értékesítését az igazgató távozása nem veszélyezteti. Az új évad előkészítése megtörtént, az első két bemutató próbái is megkezdődtek. Felemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győr-Moson-Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatása alapján a tavalyi első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállodafoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1063 ezerről 1042 ezerre csökkent. A Sopron fertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacának sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Visszahívta az egyik népszerű tejét az Aldi. A felhívás az 1 literes kiszerelésű Milsoni ESL tej 3,5%-os zsírtartalmú változatára vonatkozik. A termék visszahívásra érzékszervi probléma miatt kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a tej íze, szaga vagy állaga eltérhet a megszokottól, ezért a forgalmazó a felelős magatartás szabályait követve a kivonás mellett döntött. A terméket bármelyik soproni és térségbeli Aldi üzletbe visszavihetjük, ahol a teljes vételárat blokk hiányában is visszatérítik. Fül- és torokgyulladás a két leggyakoribb megbetegedés a hűségben, Sopronban és térségében. A Soproni Gyógyközpont fülorgégészeti osztályán a nyáron jelentősen megnő a betegforgalom. A strandolás utáni fertőzések és a túlzásba vitt klímahasználat miatti megbetegedések mindennaposak, mondta a rádiónknak Szenta Judit főorvos.
2: A leggyakoribb a külső hallójára gyulladás, ugye ezt strandon, medencébe, uszodába kapjuk el, fellazul a hallójárat az uszoda vizétől, bizonyos kórokozók megtámadják a fület, ez lehet gombás vagy bakteriális, a tünetek fülfolyás, fülfájdalom, bedugul a füle, igazából ezekkel járnak, beszükül a hallójárat, ilyenkor el kell jönni vagy házi orvoshoz, vagy fülorgégészhez, mert ezt kezelni kell, antibiotikumos fülcseppel, sajnos, amit a patikába lehet recept nélkül kapni fülcseppet, az csak fájdalomcsillapító. Tehát igazából az annyit ér, mint hogyha beveszünk egy fájdalomcsillapítót úgy, hogy szájon keresztül.
1: A játszóterek üzemeltetését vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is rendszeresen ellenőrzi. A szakemberek a játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedezünk fel, bejelentéssel élhetünk az NKFH ügyfélszolgálatán. Vízpótlással óvja a soproni és térségbeli erdők élővilágát a Tanulmányi Erdőgazdaság. Az itatás nem kizárólag a vadgazdálkodási szempontból jelentős nagy és apró vadfajokat segíti. A vízforrásokat számos más erdei élőlény, köztük védett és fokozottan védett fajok is használják. Az itató környezetében madarak, kisebb emlősök, hüllők, kétéltűek és különböző rovarfajok egyaránt megjelennek. A társaság munkatársai az itatóhelyeket folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint gondoskodnak azok feltöltéséről. A legtöbb gólyafiók elhagyta a fészket a fertő partján, a később kikelt madaraknál azonban néhány hetes csúszás is lehet, ezért még most is előfordulhat, hogy egy-egy fészekben fiókát láthatunk. A szakemberekhez az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett, mondta a rádiónknak Pellinger Attila, az MMM Soproni csoportjának vezetője.
3: A gólyákat a legritkább esetben kell ilyen szituációban megmenteni. Előfordul, hogy mondjuk valami rátekeredik a madárnak a lábára, és akkor segíteni kell. Arról van szó, hogy a gólyák nem egy időben tolják le a tojásaikat, viszont elkezdenek rajta kottani azonnal. Így minden kis gólya egy-két nap eltéréssel jön a világra, és a legkisebb általában az, amelyik ilyenkor visszamarad. De a gólyákat emocionálisan ítéljük meg, de ők mindig racionális döntéseket hoznak, így például például a korban legutolsó, általában a leggyengébb, legsatnyább fiókát, hogyha kevés a táplék, akár még ki is dobják a fészekből.
1: Minimálisra csökkent a hazai szúnyogfajok egyet száma Győr-Moson-Sopron vármegyében. Egyre több területen tapasztalható viszont az inváziós szúnyogfajok jelenléte. Ezek a hőségben és nappal is aktívak maradnak, elterjedésük országossá vált, a kertvárosi övezetekben jelenlévő szúnyog ártalmat főleg az ázsiai tigris szúnyog okozza. Mivel a ház körüli kisebb vizeknél a szervezet biológiai gyérítés nem lehetséges, csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködésével csökkenthető a szúnyogok terjedése, írja a katasztrófavédelem. Megkezdi az adószámla értesítő kiküldését a NAV a soproni és térségbeli magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ, a számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e, azaz befizetni kell, vagy ellenkezőleg az adó visszaigényelhető. Ha valakinek tartozása van, akkor a leggyorsabban utalással vagy az ügyfélportálon rendezheti azt. Újabb adományok érkeztek Sopronba a bajorországi Kemptenből. A Lions Club Sopron és a Lions Club Kempten több éve tartó együttműködésének köszönhetően ezúttal is olyan egészségügyi és ápolási eszközök kerültek a városba, amelyek több szociális és egészségügyi intézmény munkáját segítik majd. A mostani eszközökből a Balfi utcai idősek otthona mellett a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, valamint az Alpogalja Integrált Szociális Intézmény is részesül. Vizitórákat szervez a Fertőhanság Nemzeti Park. A program során a vadregényes víziösvényeket és a fertő tavat kenuval vagy elhajóval lehet bebarangolni. A vizitúrák alkalmával kenuval maximum 19 embert, míg az elhajó maximum 5 embert tudnak elkalauzolni a Nemzeti Park szakemberei. A résztvevők megcsodálhatják a környék ritka növényét, az aranysárga virágú rovaremésztő rendszét és a nádban a partokon élő madarak meganyi képviselőjét. Véget ért az Agora 94.1 Rádió 1 közéleti magazinjai, remélem, hogy tartalmasan telt az elmúlt 50 perc. Várjuk a témajavaslatokat e-mail címünk sopron@radio1.hu. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmet, viszont hallásra. Sofia, Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
9: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
10: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
11: Ha a probléma dugulás,
12: a kék-fehér autó a megoldás.
11: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
12: 0630 24 24 024.
13: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
14: Újdonság a Georgie Standards-ben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet ízlésed szerint. Válasz hideg gyümölcslevest vagy húslevest, 5 féle főétel és 2 féle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forintért. Várunk a Georgie's Standards-ben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
15: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50/J.
16: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban. Sopronban a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újszülött viperát találtak a honságban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kutatói a mindössze 3,3 g súlyú hímet a későbbi azonosításhoz szükséges adatok rögzítése után a megtalálás helyén rögtön szabadon is engedték. Ismét lesz sportág választó Sopronban. Szeptember első vasárnapján a résztvevőknek egész délelőtt lehetőségük lesz kipróbálni számos soproni sportszervezet mozgásformait és sportágait.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
17: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen. Sokfelé élénk lesz a szél, napközben 33-38 fok közé melegszik a levegő.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánl.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Panic at the Disco után is folytatódik a Disco Fastboy tesópárossal. Jó kis német EDM a folytatásban. Kellemes vasárnap délután mindenkinek a mikrofonnál Kismerti, és ha gyorsan nézem a naptáramat, 2 hét maradt a nyárból. Hogy elröppent, de tényleg? És ha valaki a jövő hétre időzítette a Szabiát, szerintem nem választott rosszul, mert nem lesz ez a pusztító hőség. A hétfői lehűlés után kánikula jelez majd a folytatás. Ez pedig a Good Life.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Augusztus 22. Szombat. Rádió 1 stúdió. Egy igazi szupersztár látogat el hozzánk este 6 órától. Élőben mixel Blondis, a kanadai DJ producer, környezetvédelmi aktivista, ezzel is kiegészíthetjük a titulusait. Egy igazán energikus lány, Bakos Vivien egyébként, mert egy magyar származású, Coachella, Rock in Rio, Tomorrowland, rengeteg helyen zenélt már, és jövő szombaton 6 órától a Rádió 1-en pörgeti az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudaton akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint. A másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Made in Hungary. Augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar estel vár a Kaszinó Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások, és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
13: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
14: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
15: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
16: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
17: Van már terved a szabad napodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
18: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
19: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
4: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában.

0: Ja, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. Az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Elindult a Top 50 2026. 33. hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat. 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again. 49. Ray dala, a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride, a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a Loose Control. A folytatásban a 46. helyen Charles, Felix Yen és a Walk With.

50, ahol a 46. helyen szólt ugye Shouse-tól, Felix Jentől a Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single.

0: A 40.
1: A Larry attól a Larótól, aki pár napja elárulta egy interjúban, hogy a szintén zenész 21 Savage-el jár. A srác egy rapper dalszerző, és évek óta keringtek pletykák a kapcsolatukról. Ládó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka. Hát a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Láró és a Larry.

itt a Rádió 1-en. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Topic, Fast Boy, Forget You. A 39. helyen szólt, 38. Disturbed és a Sound of Silence.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: A 36.

kasszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: Machine és Ausdis követi Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint Rihanna, The Weeknd, Travis Scott, a Gorillaz, vagy éppen az a Dua Lipa, akinek a legutóbbi albumán Kevin volt a fő producer. Tame Impala, Dracula, Jenny.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
4: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
5: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel. Többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Plusz Band és az Osszia. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
6: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
7: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 36 99 204 100.
8: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
9: Aquasopron.com. Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Virágzik a parlagfűgyőr Moson-Sopronban, ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollen szórása egészen őszig eltarthat. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. A szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Győr-Moson-Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
10: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
2: A 28.

50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenélt, a 27-en egy Ed Sheeran Martin Garrix közös dal követi a

0: Joe Corey, Be Alright, a 26.
1: Rádió 1 Top 50, a 25.
0: A Golden Summer. Louis és David Puente ez a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van egy DJ-től, ez akár el is várható lehet. Louis persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
2: Hey Hungary, it's Loy.
3: And David Quintus.
2: And this is our new single, Golden.

Ezt követte a 23. helyen Matt Sassari, Hugel Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Camrad-dal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Camrad a legfrissebb dalával Hug Yourself.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50 Camera Cyril remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy picit, mert meghallgatjuk a 19. helyen. Shakira, Burn

Harmadik lett, és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós slágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög. Egyre többször Európában és Amerikában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 14.

0: 11.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight a Switch Discotól, 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Switch Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felten rakta össze. Sleep Tonight, 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben a hetedik helyen érkezik egy dal Alex Kenji-től, aki tipikusan az a DJ, akinek lehet, hogy sokan nem ismerik a nevét, de amikor megszólal egy ilyen dala, rögtön beugrik egy egész korszak a klub életből. Hát jegyezzük meg, Alex Kenji, főleg, hogy hetedik.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minden hétvégén két órában itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei, és 2026. 33. hetén, a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a Top 10. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-dal a nyolcadik. Előrébb lépett és hetedik, Alex Kenji-től a Bambolé.

volt Hearts Like Mine 5. Negyedik az Opal Eye Taylor Swift-től. Camerad, Be Mine 3.

0: Machine, a Hurts és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. BB Rexha. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában BB Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén.

0: Ez a Rádió 1, és jó utat kívánunk mindenkinek ezekkel az igazi mai slágerekkel. Közlekedési infók. Csamon azt írta, hogy az M1-esen Herceghalomnál lassú a haladás Budapest irányába. Névtelenül pedig azt írta valaki, hogy az M0-áson Budapest felé Bagnál kell a türelem a szűkített sávoknál. Ha van még hír, jöhet továbbra is SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Made in Hungary augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar estel vár a Kaszinó Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
3: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van.
4: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
5: Kárnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
6: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
8: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon! A Vada kínálatában mindent megtalálsz hozzá! Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is! Prémium alapanyagok, garantált ízélmény! Bada, a grillezés alapja! Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon!
9: Költözne? Hova? Lignova!
10: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
11: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
12: A Fokanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fokanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fokanálételfutár.hu.
13: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
14: Kedves vendégeim! A Gino cukrászda augusztus 19-én bezárja kapuit. Köszönöm a több évtizedes bizalmat és szeretetet. Augusztus 19-ig még várlak benneteket egy finom süteményre, kávéra, vagy egy kellemes reggelire. Gyertek el, és búcsúzzunk együtt. Gino cukrászda, aminek a történetét együtt írtuk. Várlak, Gino!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Helyesen Blondish, és mixelni fog nektek. Hoppá, de jó, nem? Viszont most én mixelek nektek egészen 19 óraig érkezik David Guetta és Jennifer Lopez elégüt, a szám címe Save Me Tonight. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, ahogy mondtam, jön David Guetta. David, itt vagy, barátom, eh?

Velünk személyesen a Budapest Parkban ünnepeli a Radio 1 Szülépi Fesztivál. Igen, úgy hívják ott Gabri Ponte, ott van mellette Jean-Paul és Nati Natasha. A szám címe Bounce Love Ya. Még egyszer hangsúlyozom, jövő egy szombaton, 6-kor érkezik személyesen Blondish. Ő fog mixelni nektek. Új, de jó lesz, alig várom. De, most úgy mondtam, jönnek a Gabri Ponte, jó Bounce Love Ya. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, köszönöm szépen, hogy velem vagytok. Egészen 20 óraig ne tessék csinálni semmi, csak érvezni, az After Party Show Summer Edition.

a mondani egy ilyet, de tényleg így van. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? Hurry up! Bulizzunk tovább, itt a Rádió 1-en! Hagyjatok egy kis songerőt! Hurry up, kukikám!

semmit, csak élvezni ezt a jó kis After Party Show Summer Edition magyarul. Mixelek nektek az igazi majslágereket, megszakítás nélkül, és nadám, sok a zene, kevés edül, ma most mit csinálom? Kikapcsol a mikrofonom, jó? 12 percig nincs kuki, csak zene. Tudom, örültök nagyon!

0: érkezik az isteni Diplo, On My Mind, Ali Apku Kikám, hadd szóljon, olé!
1: A rádió egyen a szombatesti partik,

0: neked, nem szép az eredeti rádió egyen, de oly nem gyönyörű. Hamarosan újra zen érkezik Reganili és Blue Heart.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is te!
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél. Reklámot hallottak.
12: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
14: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged? A Sopron aranya segít! A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát! Magyar utca 2.
15: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
16: Van már terved a szabadnapodra?
17: Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
18: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
19: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
2: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
10: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 21.
3: Új nyitvatartás a soproni Bügyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bügykölde, Sopron, Győri út 50/J.
0: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódásgépeink közül.
16: Akvasopron.com.
4: Hűha, micsoda!

Ez itt a Rádió Egy, sok igazi, ma is legjár megy. De jó piciké volt lajtózni, nem? Üzsenel és Forever, nagyon sokan szeretik, a social médiában mindenhol ez megy, tényleg. Azért hiába idős vagyok, azért követem a divat, jó? Allé, annyira követem a divat, hogy a jó barátommal, Karnerrel készítettünk nektek egy új dalt. Ez a szám címe, hogy Fire, és nagyon sokan kérdezik tőlem, vajon ki az énekesnő? Elárulom nektek, úgy hívják, hogy Alexa. Alexia, igen. Ja. Sokat dolgoztunk, de na. Szerintem jó kis muzsikát csináltunk. És a DJ-kről van szólanak, fiúk, érkezik jövő héten szombaton 15 órakor személyesen itt a Rádió 1 stúdiójában. Blondis, és ő fog nektek mixelni az igazi imánságereket 15 óratől. Papa, nem szép az élet, de most fogadok sok szeretettel a legújabb danunk, Cookie Carner, a számcíme még egyszerre mondom, Fire! Allé, hopp, egy kis tűz, Cookie Carner, gyerünk!

0: Ez itt a Rádió egy jó sok igazi ima is legyen, egy imádtam ezt a zene, World Gone Wild, Robin Schulz és Cyril, aki volt velünk kétszer is Budapest Parkban ünnepelni a Rádió egy születésnapi fesztivált, bizony. Hamarosan mixelek tovább nektek az igazi ima is legyereket, és kivételet húzunk egy pár másodperc múlva, érkezik Tiesto és Don't Be Sunshine, picik iszok egy kis vizet, Rádió egy fizet.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Made in Hungary. Augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar estel vár a Kaszinó Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások, és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
4: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, ink pólók, lemvászon ingek, rövid nadrágok, lemvászon zakó nadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készlet erejéig Sopronban a Kőszegi út 5 hét alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
5: Újdonság a Georgie Standards-ben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet ízlésed szerint, választ hideg gyümölcslevest vagy húslevest, ötféle főétel és kétféle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forintért. Várunk a Georgie's Standards-ben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
6: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Blues Band és az Osszia. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
7: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
8: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kisautós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
9: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ti bulizós muzsika. Bizony, esetleg jöttök velem egyszer egy buliba, mert mondjuk hamarosan lesz egy nagy fesztivál a Balatonon, ott találkozunk a Radio 1 Stage-en. Biztos le fogom nektek játszani, azaz Melizóz, ez Mix Masters, hogy mondtad Kuki, Mix Masters, ez az, a szám címe My Life is a Disco. Az életem, ez egy disco. Hát igen, a DJ-k így gondolkodnak. Szóval, hölgyeim és uraim, hagyjatok egy kis hangerőt, tessék tékelni ezt a kis gombot, mert most senki nem alszik, hanem mindenki bulizik, jó? Allé, jönnek a My Life is a Disco, itt a Radio 1-en.

0: ez itt a Rádió Vajon Sok Igazi, ma is legjelben nem sokára élő kívánság műsor, egy kezdeni telefonálja 0620-311-111-re, és nem sokára újra zenőnünk érkezik, az isteni Taylor Swift, a szám címe Upright.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenaum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenaum.com.
10: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu.
11: VLS.hu.
12: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
11: www.masterpartner.hu.
12: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
13: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehet. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kisautós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
14: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Plusz Band és az Osszia. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor most elkezdődött, szóval egészen 20 óraig ti vagytok a zenei szerkesztők. A vonaltúlsó végén most kit köszöntsünk?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, régóta nem hívtál engem, Viktor, el vagy tűnve?
2: Elfoglalt voltam. Na. Nyakamba szakadt néhány rendezvény.
1: Rendezvény? Ugye, jaj, de
2: saját. A celebeket hangosítom, mint te is vagy.
1: Hogy én hangosítom?
2: Nem, én a celebeket.
1: Ja, nem vagyok celeb. Nem vagyok celeb. Én csak egy közszereplő vagyok. Sőt...
2: Én viszont hangosító vagyok. Mindegy, hogy ki az.
1: Jó, oké. Jó sikerült? Jó buli volt?
2: Nem volt az.
1: Nem volt
2: voltam
1: rossz.
2: Már jobb bulin is. Igen.
1: Ja, értem.
2: A franciás bulik jobbak voltak.
1: Ja. Na, figyelj, kértem tőlem Loi, és azt hiszem címe Golden Summer. Kinek szeretnéd küldeni, monsieur?
2: Minden túlterhelt hangosítónak, hogy most regenerálódik.
1: Hát igen.
2: Borzasztó ezekkel a telebekkel. Azt a sok kívánságot te is.
1: Hát igen, ezzel most van kívánságműsor, de nem baj, ne törődj vele, jó van, oké.

0: Igen.
1: Visszatalálunk mindig a tárhához.
0: Lehet érezni, hogy egy kedves ember vagy te. Szereted a közszereplő, tényleg. Nagyon jó, jó van. Tiszteled őket, jó van, oké, rendben. Azért ne tiszteled, hogy hívtál engem, nem ajánl, de ez ne tiszteled nekem, hogy hívtál engem. Szóval ez már egy nagy dologot szóbálsz velem.
1: Ó, hát nekem mekkora esély, bekerültem.
0: Jó van. Tudod, mit inkább zenélünk, jó? Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó? Oké?
1: Köszönöm szépen.
0: Ciao, szia. Szia, Viktor, ez hihetetlen. Érkezik a kalajnálunk, a Szent Címek Golden Summer, az a legújabb itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, Russzoraik, itt köszöntsünk. Halló!
2: István vagyok, szia Kuki, szia, szia.
1: Nem újság István, hogy vagy?
2: Hát most már kicsit fáradtam, mert vendégségben voltunk a lányoméknál, meg a Vejkónál.
1: Igen?
2: Jót bogrács voltunk, gulyásleves, úgyhogy tele van a pocak, hát mi a gond,
1: áll semmi. Áll a jó Istennek, ott tele van a pocak, ez egy jó dolog. És ki főzött?
2: Hát a Vejkó. Hát ez egy...
1: Hogyan tudjam én? Hát nem voltam ott, István.
2: Jó, na de hát a lányom volt a kukta. Na.
1: Ja, értem. Jó. Na figyelj, kértöltelem egy fantasztikus női DJ, Blond is, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy ő jön személyesen mixelni most szombaton 10-szor akkor a műsoromban. Egy szettet képzeld el. Külföldi világsztár DJ ide jön hozzám. Na mit szólsz ehhez?
2: Az igen. És akkor az jó, azt hallgatjuk, még látni is lehet.
1: Hát gondolom, be lesz kapcsolva a webcam, persze.
2: Ó, hát akkor ezt ki nem hagyom.
1: Na, jó, oké. Na, ez egy jó dolog. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a Klaudiának és kedves Vejkónak, Gábornak, ezért a csodálatos mai délutánért. De mondjuk még tart a buli, de már csak óvatosan.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonat el, és kivarok nektek akkor egy szuper kedemes estét, jó?
2: Oké, köszönjük, Kuki, köszi.
1: Ciao, szia. Érkezik Blond is nálunk, a legújabb abdel tőle, a szám címe, elmondom, Lovers on the Dance Floor. És még ezt mondom, Blond is személyesen szombaton, hardcore délután, itt a Rádió Egyen, oké? Okay? Oké. Okay.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ki van a vonal túlsó végén? Ki bújik? Halló, halló, halló!
1: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
0: Na mit szeretnék jönni tőlem, Gizmo?
1: Egy jó kis bembelét.
0: Bambolé?
1: Igen.
0: Azaz Alex Kenji, ugye?
1: Igen.
0: Jó, oké. És kinek szeretnéd küldeni?
1: A csapatomnak, akikkel menjünk túlnézni Németország, Ausztrália, Ausztria.
0: Az igen.
1: Én Dikidek, Vividek, Józsinak, Anikónak, neked és Rádadnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, a jó túlnézést kívánok nektek, vigyázzatok magatokra az úton, jó, oké?
1: Okay? Oké, rendben. Szia.
0: Még egyszer hangsúlyozom, önök fiúk, jövő egy szombaton, azaz most szombaton, 6 nap múlva, 18-kor érkezik élőben, és személyesen Blond is, az a jó kis női DJ, és ő fog mixelni nektek az igazi máslágereket élőben, 18 órától, jó, most érkezik egy másik DJ, úgy hívják, hogy Alex Kenji, és Bambolé, allé hopp, kukikám!
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Rocken Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, hölgyeim és uraim, Zottyó Miskolcról. Szerbusz, Zottyó!
2: Szép estét mindenkinek, Miskolcról és Budapest, meg mindenhonnan.
1: Meg mindenhonnan, ez így van. Hol tért a hétvégét? Mesélj!
2: Csendességbe, pihenéssel.
1: Pihenéssel, erről szól a hétvégén. Csak mi dolgozunk a rádióban, de nem baj. Na, kértem tőlem egy jó dalt, azaz Tem Impala, és a szám címe Dracula. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, aki velünk van éjjel-nappal.
1: Éjjel-nappal, jó. Oké, rendben, uram. Holnap gondolom munkát?
2: Igen, úgy, ahogy mondod.
1: Akkor kitartás neked, és örültem, hogy újra hallottam a hangodat két vagy három hónap után.
2: Én is örültem, és jó pihenést kívánok mindenkinek, és szép estét mindenkinek.
1: Köszönjük, Zottyó, ciao, szia, hello. Én ezzel búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te 9-től jó azgeri. Még egyszer hangsúlyozom, hogy jövő szombaton az én műsoromban érkezik egy világsztár DJ, Blond is, 6-től mixelni fog nektek az igazi mai slágereket, jó? Kellemes hetet kívánok mindenkinek, kitartása esetleg mentek dolgozni, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
9: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
10: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetés akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
11: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Ti megnéztétek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor soha fölpakol előtte, hogy ez nem jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
13: Nem. Tehát én azt szoktam nézni, mennyi cucca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tudod, van ez az
12: önkiszolgálóba. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
13: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közül, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre. Tehát azt
12: ja, te közben a gyereked.
13: Azt kell nézni, hogy a lányom mit csinál. Hogy mit vásárol.
12: A két úr Rudit meg a két táblacsokét pakolja ki a zsebéből.
13: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezdett bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi? És lágyad, és kívül,
14: én voltam.
12: Anya,
14: csak fizes, anya, csak fizes.
12: Jó, azt lehet a lányod egyébként.
13: Egy ilyen tárcát, darált hús alatt be vannak rakva ilyen dobozos csokoládék. Érdekes.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
11: Rádió 1-en.
7: De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
11: Diszkósít!
7: A Rádió Egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben, viszont félőben a stúdióban. Korábban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
17: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Itt Bélmegyer, köszönöm szépen, nagyon jó parti volt, jó kis fesztivál volt. Reméljük, jövőre is lesz belőle, mert a fesztiválok száma is azért csökkenőben van, de nyáron ilyenkor mindig nagy buli van, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm.
18: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkocsit a rádió, egyen bárányatira mixel a hét utolsó napján, és itt van Hanvai PG is, meg én DJ Junior is. Egészen kemény hetünk volt mindenkinek szerintem, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megyünk tovább a következő étre, ami még zoralabb lesz, mert hogy egyrészt ugye két darab DJ Oti part is lesz majd a Balaton partján, ezen kívül szintén a Balaton partján megérkezik a Rádió 1, és a nagy stage-en ugye a diszkocsit is képviselteti magát, méghozzá 8 és 9 óra között élő közvetítésben, hiszen megyünk a Strandfesztiválra.
1: Jut eszembe, köszönöm az elmúlt szombatot, az a tegnap estét Jászent Andrásnak és a Szeledító partján lévő szórakozó helynek, rettentően jól éreztem magam, és jó kis buli volt. Még egyszer köszönöm.
2: Én meg köszönöm a tegnap estét ott Füreden, hogy mit mentünk gyerekek, óriási volt a One Night in Füred, vagyis az egész estés báránybuli. Ez volt a szezonban az utolsó, a szívem dobog, és értetek, illetve veletek együtt, úgyhogy lesz folytatás szeptember végén, természetesen a szokásos helyen Budapesten. Most pedig menjünk tovább Hugellel, illetve David Guettával, French Montanával és Adam Martinnal. Ez a Shine, Piss and Shell-ben a diszkosítben.

shit!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Ábrahámok, Áhimok, Csépánok, Rókusok, Stefánok és Ugorok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Banai Krisztián, Tófalvi Antal és Gál Zsombor. Isten értesse az ünnepelteket!
2: Szóval jövő héten strandfesztiválozunk, ez nagyon fontos. Ott leszünk szerda, csütörtök, péntek, szombat este. Én minden nap egyébként érkezem oda. Ezen kívül én ott a Balaton környékén leszek, úgyhogy nem is nagyon fogok másfele mozogni. Még lesz két DJ Oti Party is, ugye azt is meg fogom látogatni. És ezen kívül én jövő héten pénteken balatoni bobozok még majd, úgyhogy ott is találkozhatunk.
0: Ami nagyon durva egyébként, hogy ötször leszünk élőbe, szóval tessék majd rátapadni a Rádió egyre, és minden egyes alkalommal ugyanúgy, ahogy már megszokhattátok a jó néhány elmúlt évben, 8 és 9 óra között.
1: Most azonban megyünk tovább a No Dose dalával, a Nothing Like the Originalből. Nem csak Junior készített 2026-ban eredeti valódi értelmezést, hanem én biztosan. Most az utóbbi.
2: Haver.
1: Most az utóbbi szóval. Rádió egyen.

0: Junior.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti, és jön egy olyan dal, amit tegnap este már játszottam, tehát a premier érkezik az igazi mai slágerek között a Diszkos ittben.
1: Sokan kérdezték tőlem egyébként még így, hogy mi miért nem játszottunk új zenét a DJ Ottin, mert hát mi a Diszkos itt voltunk ott, és az volt a feladatunk, hogy beleéljünk abba a környezetbe, amivel DJ Ott is, úgyhogy a régi nagy slágereket hoztuk, diszkosíteseket. Ráadásul 20 évesek vagyunk, játszottunk egy-két új dalt is. De nagyjából azért igen, annak a közönségnek játszottunk, annak a 65 ezer embernek, aki ott volt, és szerintem ráadásul mi meg is oldottuk ezt a feladatot, hogy egy kicsit olyan felvezetős volt, nem ütöttük szét teljesen a bulit, hogy a Balázs úgy igazán tudjon bulizni. Egy kicsit csak egy picit, húzos volt, szerették, imádták. Egyébként tényleg sokan írtak nekem, nagyon sok klub tulajdonos is, meg DJ is, hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire jól összeraktuk, úgyhogy köszönjük.
2: Meg azért ne felejtsük el, hogy utána az afteren volt egy külön diszkos stage speciálán, majd hogy nem csak is kizárólag újakat játszottam, és nagyon szerencsés volt a helyzet, mert ugye a mi stage-ünk pontban ránézett a nagy színpadra, tehát egyből ott maradtak az emberek, tehát olyan tömegnek kezdtem el játszani az újat, és annyira érték az újat is, hogy még meg is lepődtem egyébként.
0: Na, ennek örülök, most pedig egy cover jön, tehát nem új, hanem cover. Emlékeztek még a Three Minutes to Explain-re, Fed LeGrand és Funkerman közösére.
3: Ja, ez nem retro.
0: Egyébként ezt a Shermanology énekelte föl, na ebből készítettem én most egy 2026-os vadonatúj Bissenssel értelmezést, amely tegnap este már szólt Balatonfűre, de most pedig itt debütál a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan diszkosi Radio Show, kérem szépen, itt a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és tényleg ez, a következő héten 5-től leszünk kilőben, jól mondta a Hanvai Pidzsi, hiszen hétfőn, holnap este majd én mixelek itt a Rádió 1-en, hogyha jól tudom. Ezen kívül én ott leszek még szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is, nagyon pénteken nem leszek ott a Strandfesztiválon, mert pénteken balatoni bobozok, meg meglátogatom a DJ Oti partit, és ott bármi lehet.
1: Figyelj, igazándiból nem az, hogy a diszkos itt lesz 5-ször élőben, hanem te leszel 5-ször élőben.
2: Én nem leszek. Tehát okay. Azt csak, hogy tudjuk. Okay.
1: Tehát a maximum hétfőn.
2: Én megyek a strandon.
0: Viszont én 4-szer leszek az 5-ből, akkor én leszek a legtöbbször élőben, igen, mert pénteken igen. Viszont balatoni bobozok.
1: Így van, ez jó. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként ugye az OT és a Strandfesztivál mellett én majd még mindenkit várok sok-sok szeretettel Püspök 60-ban, a fővárosban, a Budai rakparton, és mellette még egy helyszín, ami még egyelőre titok.
2: Na kérem szépen, én szerdán és csütörtökön természetesen Siófokon leszek a DJ OT Afteren. 20-án még Bogáson is tiszteletemet teszem az idei szezonban utoljára. 21-én pénteken Hevesen lesz fellépésem, onnan pedig Békésre megyek majd. Szombaton pedig Budán a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, utána pedig a nyár utolsó vonyarci buliát abszolválom. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább méghozzá Tom and Collins dalával, ez a Jadeddel és Circle-e közös Ibiza 2026-os Biztonsági Mix a Disco Sheetben.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt a héten kikerült a Swedish House Mafia, Lika Lee féle a Happiness is So Sad DJ Junior remixe, na ez nem cover, meg nem is retro, ezen kívül az Alex Kenji féle Bamboli, ami szintén DJ Junior remixben kikerült a YouTube csatornán, még eredeti valódi, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en, és jövő héten szerda, csütörtök és szombaton én ott leszek a Strandfesztiválon, élő diszkosít közvetítésben, pénteken balatoni bobozok, és mivel le leszek a Balatonon, én meglátogatom szerdán csütörtökön a DJ ott is, ott bármilyen meglepetés érhet mindenkit, úgyhogy én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai PG voltam, figyelj, ha te mész a DJ ott is, akkor lemegyek én is, mindig olyan jó zenét játszik, megnézem én is szerdán meg csütörtökön, ott leszünk egyébként ugyebár tényleg a Strandfesztiválon is, sőt, mint szerdán én még Halásztelken, Fatboy Cimborám, illetve New Week-kel egy ilyen szabadtéri kis családi rendezvényen is fogok játszani, szombaton pedig Püspök 60-ban és a budai rakparton várok majd mindenkit, sok-sok szeretettel ezzel búcsúzom, Hanvai PG voltam, szevasztok!
2: Szerdán DJ Oti After, az biztos, csütörtökön DJ Oti After, és aztán utána Bogács, pénteken Heves és Békés, szombaton pedig Budapesten a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, és utána Vonyarcvas egyre látogatok. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon, én Bárány Attila voltam, Charles T, Vexa és Vexi közösével a Kenkedi Naffal búcsúzik a diszkosít mára. Köszönjük a figyelmet, további rádiózást, és jövő hétre. Szép hetet mindenkinek, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon CB

0: Rádium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Real One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek innentől. Hello Wilcox!
2: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tame Impala dala, a Dracula. Ezzel indítjuk meg itt a World is Mine Radio Show első óráját. Let's go!

0: Dizmine Radio Show-ban mit teszel rá, erre Wilcox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan, csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhattok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.

0: Smile Angel, Hugh Girl, Ultranet és a Moving to the Sun. A World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Bricklék a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a rádió, ugyan a World is Mine Radio Show-ban.

0: Schulz, Lost Frequencies, ők mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Csampe,

0: arcok mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: David Guetta és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most Wilcox?
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba nem lehet megunni itt a

0: Milyen zseniális zenét burított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show.

0: Mennyire jók együtt, ez volt a Fever a Rádió 1-en a Verdi's Mind Radio Show-ban. Wilcox lemezjátszóknál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is tulajdonképpen, mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat. Viszont most 2026-ban Potier nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább itt a Rádió 1-en a Birdies My

0: Martin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Zakatol továbbra is a kedvenc évszakunk, a nyár, ezt bulik számában és minőségében is természetesen látszik. Csütörtökön Pakson találkozhattok velem, pénteken a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en, szombaton Mosonmagyaróváron, illetve újra a strandon, illetve vasárnap itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, jön Bricklink!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World Is Mine Radio Show.

0: Így van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

Thank you.

me, come back to me.

Come back to me.

Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Vasárnaponként sem pihenünk, ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket. Ezeket most egészen éjfélig

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Nine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető club tracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Nine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

perceink vannak hátra. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai sláger.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy nagyon kellemes estét, hát éjszakát most már mindenkinek. A World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu-n. Ebből hozom a legnagyobb kedvenceket, nem sokára Lady Gaga-t, J-Lo, sőt Taylor Swift-et is, csak hogy a csajokat említsem. Most viszont Accent, Sarah Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És igen, szerintem már sokan felkapták a fejüket, hogy ez is de jó dal. J-Lo újdonsága David Guettával a Save Me Tonight-ot hozom.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

igazi mai sláger, megy köztük Taylor Swift most, aki hát újra egy picit szembe került Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével, korábban sem nevezhető az ő viszonyuk, hát kiegyensúlyozottnak. Ezt a szót kerestem. Nagyon sokszor összeszólalkoztak. Már most viszont az elnök stábja több TikTokos videóban felhasználta az énekesnő zenét, természetesen mindenféle engedély nélkül, szóval pif, indulnak a perek. És indul az igazi mai sláger is, Taylor Swift, Top Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a Swiss Disco jön már is, akik ugye egy nyári munkán haverkodtak össze igazán. Angliában meghívták őket játszani, zenélni Görögországba, egy nagyon menő nyaralós klubhelyszínre, ahol egész nyáron melóztak, mind a ketten folyamatosan zenéltek, váltották egymást, beszélgettek, rájöttek, hogy hát, mi egész jól működünk együtt, aztán amikor visszatértek össze Londonba már, a Swiss Disco projektet meg is alapították, azóta pedig ilyen dalokat készítenek, mint ez, Rehab-el, Sam Feltel, a Sleep Tonight a Rádió 1-en.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és bizonyos szempontból pont olyan óra lesz ez, mint az összes többi, vagyis egymás után szólnak az igazi mai slágerek, nem állunk meg, nem dumálunk, csak hozzuk a legjobbakat. Most például Kamráttól az egyik legfrissebbet, ez a Hug Yourself. Kellemes éjszakát, jó munkát adok!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi mai

0: intézi ezeket az Kuki, aki ilyen jó dolgokat is készít, mint Eszkánerrel, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a Rádió 1.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzést
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Dua Lipa, aki augusztus elején megint megcsinálta Koszovóban a Sunny Hill Fesztivált, ugye az apukájával alapították ezt még évekkel ezelőtt, és óriásira nőtt, hát giga nevek a line-upon, és nagy siker is volt, szóval a fesztivál feeling is minden oldalról megvan neki, nem csak fellépőként, hanem szervezőként is sikerrel. Ez meg az igazi mai slágere, Dua Lipa és a Break My Heart, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenc a Walmarttól a hazaiak közül, és most jön egy nemzetközi szuperprodukció Shakirától. Aki jövőre már 50 éves lesz, de ez aztán nem látszik rajta. Ez meg Jenny, a dal, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.